Miért? Miért sír a bohóc, mikor a haja kóc? Nem kell fodrászhoz járni a jaj soha, és a vadoroszlán mindig rács mögött áll, pedig nem rabolt bankot még soha, ő soha. Mondd miért van így, mondd miért van így. Izgul a légtornász pár, ha látja a kupolát, pedig a védőháló mindig ott feszül, és a késdobáló úgyis célba talál, hiszen nem a felesége áll elől, legelől. Mondd miért van így, mondd miért van így. Tessék, tessék, beljebb tessék, attrakció és néhány fókalány, tessék, tessék, beljebb tessék, itt a cirkusz, és ott repül a kismadár. Miért jön a bűvész mindig a szünet előtt, mikor a nyúl addigra betolyik a kalapba, és apu, hogy megy be az a nagy elefánt, hogyha meghívják egy nagy vödör tejára? Mondd miért van így, mondd miért van így. Tessék, tessék, beljebb tessék, attrakció és néhány fókalány, tessék, tessék, beljebb tessék, itt a cirkusz, és ott repül a kismadár.

Muravidéki Magyar Rádió.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

Július 9-e van csütörtök reggel, szép jó reggelt kívánunk a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak, 5 perccel múlt el 17:30, és kezdődik a mai vezetett műsorrész. Jó reggelt mindenkinek, ébredjenek velünk, mondjuk amúgy is egy nagy ébredés nem ártana az embereknek, mert nagyon, nagyon mélyen alszanak sokan, tisztelet a kivételnek, de ez egy más tészta és egy más terep talán. 14 fok körüli a hőmérséklet odakint, úgyhogy egy picit talán hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. Hát alacsonyabbak a maximum értékek is természetesen, mint anno, amikor ez a hőhullám volt, de úgy tűnik, hogy lesz még benne részünk. Egyelőre azonban a mai napon is egy változóan felhős és 30 fok alatti hőmérséklettel kecsegtető időre készülhetünk, vagy napra készülhetünk. És akár munkával, akár pihenéssel telik, tudják, hogy mi itt vagyunk és számítunk figyelmükre. A zenei válogatást készíti a hangtechnikus Györkös Gorán, és a műsorvezető Donner Tíme a kíván mindnyájuknak még egyszer szép jó reggelt, ébredjenek velünk, és ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásban is.

Helyenként szeles időre lehet készülni, írja az orvos meteorológia, úgyhogy akik bírják a szeleket, ők a következő napokban talán örülnek majd ennek, hát fel lehet fogni úgyis, hogy tisztítja egyébként a levegőt, ahogy az esővel kapcsolatban is mondani szoktuk, de azért tudom, sokakat megvisel, hogyha nagyon erősen fúj a szél. Volt már fölöttünk egy hőkupola, állítólag lesz majd egy újabb. A tegnap átvonult hidegfront utáni helyzet most egy kicsit kedvezőbb, ha nem is ideális feltételeket teremt orvos meteorológiai szempontból, de mégiscsak ajánlott kihasználni ezt az alacsonyabb hőmérsékletű időt. Szinte mindenütt 30 fok alatt marad a felmelegedés a sok napsütés ellenére is, amit még tovább mérsékel majd a helyenként megélénkülő, illetve megerősödő északi szél. Hűvösebbek a hajnalok is, ami lehetőséget ad a jobb alvásra és a lakások átszellőztetésére. Úgy tervezzük a programjainkat, hogy pénteken már helyenként beindul, hétvégén már országosan várható kánikulai hőmérséklet és az egyre erősödő hőterhelés kialakulása. Fontos azonban tudni, hogy a fokozott érzékenyeknél elhúzódóan jelentkezhetnek ezek a hatások, amit különösen felerősít majd a szél, ahogy említettem. Csak lassan rendeződik a vérnyomás, oldódnak a mellkasi panaszok, javul az alvás minőség, ez mondjuk jó hír. A szél miatt sok helyen, vagy sokaknál jellemző lehet a fejfájás, görcsös panaszok, szédülés, szokatlan ingerültség és feszültség. Persze senkinek nem akarom ezt a fejébe bele szugerálni, hogy aztán majd emiatt rosszul érezze magát. Hát próbálják meg kellemesen indítani a napot, nem kapkodva, odafigyelve magukra, egy kicsit több időt számva saját magunkra, úgyis számtalan helyen reklámozzák, hogy az én időre mennyire szükségünk lenne, hiszen ebből van a legkevesebb a mai világban, úgyhogy tényleg érdemes egy kicsit talán korábban felkelni. Persze tudom, aki hánykolódott egész éjszaka, és most mondjuk reggel tud egy kicsit pihenni, ő biztos, hogy nem fog előbb felkelni, de mindenki másnak szól esetleg ez a tipp. Aztán lehet kint egy kicsit sétálgatni, akár mezitláb a földön. Ez nagyon-nagyon jó hatással van a szervezetre, hiszen mi is a természet részei vagyunk, úgyhogy próbálják ki, először egy kicsit úgy tiltakozik ellene az ember, fejben is, meg talán talpilag is, mert kényelmetlen kint járni, de ez gyorsan meg lehet szokni egyébként, aztán lehet belőle egy reggeli rituálé, amit egyébként estére is érdemes bevezetni. Na ennyit, kinek hogy indul a mai reggel, mindegy, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, és akár munkával, akár pihenéssel telik a napjuk. Kívánom, hogy hát olyan legyen, amilyennek önök szeretnék. Mi zenével folytatjuk tovább, 3 perc múlva lesz 5:45, aztán nem sokára még 6 óra előtt köszöntjük a mai nap ünnepeltjeit, 6 órakor pedig jövünk majd a friss információkkal.

0: Július 9-e van, ma a Lukréciák ünneplik névnapjukat. Ez a női név etruszk eredetű római nemzetségnéből származik, amelynek jelentése Lucretius nemzetségéhez tartozó nő. A nevet népies szófejtéssel, a latin lucrum szóval szokták magyarázni, aminek jelentése nyereség. A szlovénban Veronika névnap van. Ez a görög, illetve macedón eredetű Berenike név latin alakváltozata, jelentése pedig győzelmet hozó. Mellettük köszönhetjük még Detre, Eleonóra, Faustina, Félix, Gottfried, Hajna, Koppány, aztán Margit és ennek néhány változata, Nóra, Nóri, Réta, Vera, Verbéna, Verita, Veron és Veronka nevű ismerőseinket is, ezek meg mind ugye a Veronikának a változatai. Július 9-e van, az ünneplőket köszöntjük, és a névnaposok mellett a születésnaposoknak is minden jót kívánunk, meg egyébként mindenki másnak is. További jó rádiózást, illetve szép jó reggelt! Folytatjuk némi zenével, és ahogy említettem, 6 órakor, cirka 10 perc múlva jönnek a friss információk.
1: Reggelire megettem egy ezrest, ebédre 5 aranyrudat, uzsonnára 73 részvényt, a vacsi meg 5% kedvezmény volt, fiatalos úr ismerkedne, aranyások kimélye.

0: Változóan felhős az ég az ország felett. Jó reggelt kívánok! Július 9-e van, csütörtök, 6 óra a pontos idő. Friss információk a következő percekben. 14 fokot mutatnak a hőmérők Lendva környékén. Muraszombat 12 fok, Maribor 13 fok, Jubjana 18 fok. Koper környékén 22 fok van, a Kredaricáról pedig 7 fokot jelentettek röviddel ezelőtt. Többnyire derült időre készülhetünk a mai nap folytatásában. Napközben gomoly felhők képződhetnek helyenként. A nappali csúcsértékek 26 és 31 fok között alakulnak, 30 fok feletti maximumokat a tenger melléken mérhetnek. Holnap is derült időre készülhetünk egyébként, de lassan-lassan emelkedik a maximum érték. Holnap már 28-32 fok is lehet. Egy hidegfront frissítette fel a levegőt, így egy kicsit alacsonyabbak most az értékek, és talán kicsit könnyebben is viseljük ezeket a nyári napokat. Ami Magyarország időjárását illeti, sok napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, és egy-egy zápor nem kizárt, de nem ez lesz a meghatározó. Helyenként megélénkülhet az északnyugati szél. 15 fokot mértek legutóbb Lentiben, 16 fokot jelentenek Zalaegerszegről, Nagykanizsáról és Szombathelyről is. Budapest környékén is 15 fok van. 26-27 fokra számíthatunk ma délután. Pénteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen záporzivatar alakulhat ki. Többfelé megélénkülhet majd az északnyugati szél. Reggel 9-17, délután 25-31 fokig melegszik a levegő. És ami a hétvégét illeti, szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás. Számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb kisebb zápor alakulhat ki. Továbbra is többfelé megélénkülhet majd az északnyugati szél, 26-34 fokra van kilátás szombat délután. Vasárnap megmarad a napos gomoly felhős nyári idő, legfeljebb kevés csapadékkal és az élénk széllel, 26-32 fokra számíthatunk majd a hét utolsó napján. Ma nem érkezik front, épp elég, hogy elment egy vidékünkről, de gyenge hidegfronti hatást nagyon érzékenyek azért még mindig tapasztalhatnak. Erős a pollen szezon és tovább erősödik a következő napokban, hetekben. Erre számítsanak az allergiások. Egyébként pedig fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák alakulhatnak ki, és felerősödhetnek az ízületi fájdalmak. Ingerlékenység, nyugtalanság is helyenként előfordulhat. A túlnyomó napos időben 10-16 óra között nagyon erős lesz az UV-sugárzás, írják, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, illetve azt tanácsolják, hogy kerüljük a tűző napon való tartózkodást, ami egyébként teljesen érthető, bár azért némi napfényre mégiscsak szüksége van a szervezetnek, elég, ha csak a D-vitamin termelődését említjük meg, illetve hát a növényeknek, az állatoknak, minden élőlénynek szüksége van a napfényre, úgyhogy ha nem lenne napfény, akkor nem tudnánk életben maradni, és a többi élőlény sem, úgyhogy azért teljesen kivédeni, vagy kikerülni, hogy a napon tartózkodjunk, ez egy egyáltalán nem szerencsés, úgyhogy ezt nem szokták hozzátenni a figyelmeztetéshez, úgyhogy mindenki hát gondolkodjon józan paraszti ésszel, aztán cselekedjen úgy, ahogy ő neki a legjobb, persze a többieket is tekintetbe véve. Ennyit akkor még az orvos meteorológiáról, meg egy kis életmódról, mindjárt az utakkal folytatjuk.
1: Közlekedési hírek.
0: Száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban, és hát majd később napos időre készülhetünk, úgyhogy a napsütés az zavaró lehet azért. Gyereket, idős embert, házi állatot soha nem hagyunk a tűző napon álló zárt járműben, és említettem, hogy száraz utakon folyik a forgalom, de nem zöggenőmentesen, meghibásodott gépjármű akadályozza a forgalmat a Dolenszkói autópályán Smednik és Dobruskavasz között a főváros irányába. Ennyit ír az útinform, balesetmentes közlekedést, jó utat kívánunk! Négy és fél perccel múlt el, reggel 6 óra, friss információkat hallották itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Kellemes csütörtök reggelt mindenkinek. Zenékkel folytatjuk tovább, aztán negyed hét után rápillantunk egy kicsit az Alamegyei Hírportára, hogy mi mindenről írnak, tartsanak velünk.
1: MMR.

6 óra 16 perc a pontos idő, és akkor tekintsünk rá az újságra. Madárgyűrűzés során több különleges fa is hálóba került, számolt be a Fenékpusztai Madárgyűrűző Állomás közösségi oldalán. A július 5-én megtartott gyűrűzésen összesen 161 madarat fogtak, közülük 26 olyan egyed volt, amelyet már korábban meggyűrűztek, és most ismét sikerült azonosítani. Ezek a visszafogások különösen fontosak, hiszen sokat elárulnak a madarak mozgásáról, túléléséről és állományuk alakulásáról. A madárbarátoknak jó hír, hogy július 13-ától újra folyamatos gyűrűzés kezdődik a Fenékpusztai állomáson. A hálókat várhatóan reggeli és az esti órákban állítják fel, természetesen mindig az időjárási körülményekhez igazodva. Az állomás arra kéri az érdeklődőket, hogy aki szeretné személyesen is megnézni a gyűrűzést, előzetesen jelezze látogatási szándékát. Más. Gyenesdiáson hamarosan újabb lehetőség nyílik a szabadtéri sportolásra és a közös kikapcsolódásra. Az új kosárlabda pálya a Balaton utcai sporttelepen épül. A beruházásra az önkormányzat 5 millió forint támogatást nyert a Veszprém Balaton 2023 ZRT-től az Európa Sport Régiója 2026 program keretében, közölte Gyenesdiás nagyközség önkormányzata közösségi oldalán. A 20x12 méteres pálya már épül, a kivitelezés hamarosan be is fejeződik, és ha minden a tervek szerint alakul, már júliusban pattoghat a labda az új pályán. További részletek az Alamegyei Hírportálon. Folytatjuk zenével, és nem sokára lesz majd két terepjárónk is, hallgassák meg.

Érkezett rendőrségi jelentés a Muravidéki régió rendőrei az elmúlt 24 órában egy közlekedési balesetnél helyszíneltek. Négy bűncselekmény ügyében vizsgálódtak, háromszor történt közrendsértés, öt vadgázolás és egy szabadtéri tűzesethez is ki kellett vonulniuk. Ami a sérüléssel járó közlekedési balesetet illeti, ez tegnap este Hosszúfaluban történt, egy elektromos rollerrel esett el valaki, megsérült vélhetően nem. Biztonságos sebességgel haladt a járdán. Ami a bűncselekményeket illeti, lopás és csalás történt, ezek ügyében jártak el, és egy robogót is le kellett foglalniuk, mert feltételezhetően azt átalakították, és így használták. Ez egyébként egyre többször előfordul vidékünkön, vagy ez is egyre többször előfordul vidékünkön. Ami pedig a radart illeti, ma a Muravidéken bárhol találkozhatunk radarral, úgyhogy több helyen is mérhetik majd a közlekedők sebességét, érdemes betartani a szabályokat mindenütt, még ott is, ahol nem túl észszerű a kihelyezett tábla. Ennyit akkor a rendőrségi jelentésről, és akkor, ahogy említettem, fél hétkor lesz majd két terepjárunk, most 6 óra 22 perc van.

Kedves hallgatóink! Csütörtöki népzenei adásunkban a magyar népi hangszerek legkülönbözőbb fajtáit, együtteseit és azok tájegységi megjelenését mutatjuk be. Tartsanak velünk csütörtökön este 17:00-től.

0: Terepjáró, a Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét van, jó reggelt kívánok! A 2025-2026-os tanévben a tavaszi vizsgaidőszakban közel 10.300 jelöltet szakmai érettségi vizsgát 142 szlovéniai iskolában vagy más oktatási szervezetben. A végzősöket tegnap tájékoztatták az eredményekről. A lendvai kétnyelvű középiskolában 28-an vizsgáztak, valamennyien sikerrel jártak, arany érettségiző azonban nem volt. Két diák 21 pont számot gyűjtött be. Hajdinák Prendel Szilvia igazgató a szakmai érettségi vizsga eredményei mellett a záró vizsga eredményeit is összegezte Szőke Krisztina mikrofonja előtt.
2: A lendvai kétnyelvű középiskolában a 2026-os tavaszi vizsga időszakban 28 diák tett szakmai érettségi vizsgát 5 oktatási programban. Minden vizsgázó sikeresen teljesített, tehát 100%-os az eredmény. Ugyan ilyen kiváló eredményt értek el a záróvizsgázók is, mind a 28 jelölt sikeresen befejezte a tanulmányait. A szakmai érettségi eredményei tehát jók, az átlagos pontszám 15,5, ami még haladja a tavalyi 15,2 pontos átlagot, pont úgy a záróvizsga eredményei is átlagban nagyon jók, 4 diák elérte a maximális 5 pontszámot.
3: A záróvizsgán maximális 5 pontszámot Tiara Poredos és Zala Virág ért el a fodrásszakon, Alen Glavács a cserépkályha építő kerámia burkoló szakon, valamint Enei Donko a biotechnológiai és élelmiszeri szakon. Hajdinák Prendel Szilvia igazgató továbbá elmondta.
2: Az elért eredményekkel elégedettek vagyunk, ezek igazolják a pedagógusaink magas színvonalú munkáját, diákjaink felelősségteljes hozzáállását, valamint a szülőkkel és a vállalatokkal kialakított eredményes együttműködést, amely persze jelentősen hozzájárul a diákok magas színvonalú gyakorlati képzéséhez. Ezúton szívből gratulálok minden szakmai érettségizőnek és záróvizsgázónak, és köszönetemet fejezem ki úgy a tanároknak, a vállalatok szakmai mentorainak és a szülőknek is, akik jelentős mértékben hozzájárultak az elért eredményekhez.
3: Hangsúlyozta a Hajdinák Prendel Szilvia igazgató. A diákoknak mi is gratulálunk, és további sok sikert kívánunk az életútjukon.
1: Tűzveszélyes a helyzet hazánkban, ezért tegnaptól elrendelték az országos tűzgyújtási tilalmat. Ez egyelőre visszavonásig érvényes. Hogy mit jelent pontosan, arról Szabó Márk összeállításában hallanak.
4: Negyedik szintű tűzveszélyes helyzetet hirdettünk ki országos szinten a mai nappal. Mivel igen hamar keletkezhet ilyen száraz és gyakran szeles körülmények közt tűz, ezért tilos mindennemű tűzgyújtása, égőtárgyak természetben való eldobása, pirotechnikai és tűzijátékok használata. A polgári védelem alakulatai és a hivatásos, valamint önkéntes tűzoltók számára ez azt jelenti, hogy fokozott készültségben vagyunk, hogy igény esetén hamar ki tudjunk érkezni a tűzhelyszínére. 2022-ben és azóta igen komoly további tapasztalatokat szerzett a polgári védelem a tűzesetek megelőzésében és kezelésében. Fontos tudni, hogy május 15-től tűzoltó repülőink is folyamatos készenlétben állnak, és igény esetén az egész országban bevethetők.
5: Leon Behin mondja ezt, országunk polgárvédelmének első embere. Miután a mediterrán térségben, sőt nálunk is egyre inkább szaporodnak a tűzesetek a természetben és a nedvesebb légtömegek nagyrészt elkerülnek bennünket, ezért várható volt ez a lépés.
4: A védelmi és mentési kapacitásaink az utóbbi 5 évben, reagálva a klímaváltozás egyre hevesebb jelenségeire, komolyan megerősödtek országunkban. Sokkal több gépünk, felszerelésünk van. Új egységeink álltak fel, rengeteget fektettünk a képzésbe, a toborzásba. Sokkal felkészültebbek vagyunk a segítségnyújtásra, és nem csak itthon, hanem külföldön is. Ez azért fontos, mert ha mi is nagy bajba kerülnénk, akkor szintúgy segítséget kérnénk külföldről.
5: Tehát minden potenciálisan tüzet okozó tevékenységet szüneteltetni kell, amíg nem változik az időjárás és jön kiadósabb csapadék. A terepen ezentúl a felügyelőség és a rendőrség is szavatolja a tilalom betartását.
1: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Szőke Krisztina és Szabó Márk összeállításait hallották, 5 perccel múlt el fél hét.
6: Újra vidéki Magyar Rádió. A régió.

A kánikulai melegnek és a száraz időjárásnak köszönhetően kellett a tűzgyújtási tilalmat bevezetni, és ugyanemiatt van vízhiány sok helyütt, egyre több vízfolyáson és tavakon is gondot okoz már ez. Az idejében sajnos sokszor szóba kerül az aszály, valamint a vízhiány, amelyek egyre inkább meghatározóvá válnak több országban. Kedden Ljasuk Dimitri filmes tett közzé egy bejegyzést a Facebook oldalán a kiszáradt Morgópatakról, amelyről több felvétel is készült Kismarosnál. Kiszáradt a Morgópatak, olyan, mintha nem is lett volna. Több száz méteren át csupán egy kavicsos meder látszik, ahol néhány hónappal ezelőtt még folyamatosan folyt a víz. Az élővilág szinte teljesen eltűnt, csak a kövek között heverő apró rákpáncélok emlékeztetnek arra, hogy ez nemrég még egy élő patak volt, írta a filmes a Facebook oldalán. Az Alföldön sajnos egyre gyakrabban találkozhatunk kiszáradt tavakkal, patakokkal, viszont a Morgópatak, valamint a közelében futó török patak is a Börzsöny állandó vízű patakjai közé tartozik, éppen ezért megdöbbentő, hogy már ezeket a vízfolyásokat is súlyosan érinti a vízhiány. Ha a vízválságról beszélünk, akkor egyből a legnagyobb folyóinkra, a tavainkra gondolunk, de legalább ugyanennyire fontosak a kisebb patakok százai, ezre is. Számtalan élőlény otthonai, ivóhelyei és ökológiai folyosói ezek a kis patakok, ugyanakkor fontos szerepet játszanak a nagyobb folyók egészséges működésében is természetesen. A beszámoló szerint a Dunaipoly Nemzeti Park és több helyi szereplő közösen egy természetközeli vízmegtartó megoldáson dolgozik. Ilyenek például a rönkgátak, a rőzsegátak és az esőkertek. Ezeknek az lenne a célja, hogy a lehulló csapadékot megtartsa, és így minél tovább a tájban maradjon, ezzel táplálva a talajt, az erdőket és a patakokat. A sok ilyen és ehhez hasonló apró beavatkozások együttesen már lényeges változást hozhatnak. Persze nem azonnal, ehhez is idő kell. Ljasuk Dimitri oldalán láthatják, tehát illetve az időkép oldalán is láthatnak képeket, vagy képet a kiszáradt Morgópatakról. Ez Kismarosnál van, Nagymaros mellett értelemszerűen. Na ennyit akkor ezzel a dologgal kapcsolatban, amit egyébként lehet elbagatelizálni, de lehet nagyon komolyan is venni, és talán az utóbbi hozzáállás az igazán helyes ebben a helyzetben. Mindjárt 3:47 lesz, némi zenével folytatjuk tovább a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják csütörtök reggel. Szép jó reggelt mindenkinek!

Július 9-e van, és egy kis útra való következzék. Másképp csillog a szeme annak, aki tényleg menni akar, és másképp annak, aki csak verbálisan szereti a kalandot, a tudatalattiában meg eszeágában sincs elhagyni. A nyáj nyújtotta biztonságot, fogalmazta meg a ma 73. születésnapját ünneplő hajótervező és építő, óceáni versenyvitorlázó Fanándor, az első magyar, aki egyedül kikötés nélkül körbehajózta vitorlással a földet, majd ezt később még négyszer megismételte. A versenyzéstől 2017-ben visszavonult sportolót 2018-ban tiszteletbeli elnökének választotta a Magyar Vitorlás Szövetség, és bizony tényleg így van, ahogy ő vallja ezt, és ez több mindenre érvényes egyébként az életünkben. Érdemes néha kilépni a komfortzónából, és egy kicsit kipróbálni magunkat új vizeken is, hogyha már így az óceán kerülés szóba került. Ennyit akkor a kalendáriumból, ő egyébként a mai napon ünnepel, a következő órában pedig majd bővebben fellapozzuk az eseménynaptárt, eseményeket, neveket is említünk majd a következő órában tehát, de ebben az órában most már a zenéké lesz a főszerep, és 10 perc múlva 7 órakor jönnek a friss hírek, hallgassák meg!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Ma a pénzügyi bizottság a kormánypártok tagjainak és a Resznica párt kérésére az előző kormány idejének közpénzügyeiről tárgyal. Az előterjesztők a Robert Golob kormánya alatti felelőtlen közpénzügyi gazdálkodásról folytatnak vitát. Véleményük szerint a mandátum az a költségvetési fegyelem hiánya, a közpénzek átláthatatlan kezelése és az adófizetők pénzének irracionális elköltése jellemezte. A sürgősségi ülés előterjesztői két határozati javaslatot tesznek a bizottság elfogadására, nevezetesen, hogy a pénzügyi bizottság azt javasolja, a kormány végezzen 6 hónapos ellenőrzést a Robert Golob vezetésével a kormányzati közpénzköltségekről az aktuális ügyek ellátása során, valamint, hogy a bizottság javasolja azt, a kormány 2026 végéig vizsgálja meg a közpénzkiadások csökkentésének lehetőségeit a Maastrichti kritériumok teljesítése érdekében. A baloldal párt szerint a választott bíróság az Ascent Resources ügyben hozott döntése fontos győzelmet jelent Szlovénia számára, és megerősíti, hogy az állam a közértekben védheti az embereket, a természetet és az ivóvizet, anélkül, hogy engedne a nagyvállalatok nyomásának. Ugyanakkor megerősíti a hidraulikus repesztés betiltásáról szóló döntés helyességét. Natasa Sokic képviselő örült a döntésnek, és azt mondta, a döntés azt bizonyítja, hogy sikeresen lehet ellenállni a vállalati nyomásnak és megvédeni a közérdeket. A baloldal párt először 2020-ban vezette be a parlamenti eljárásba a fracking módszerrel történő földgáz kitermelés tilalmát, és több sikertelen kísérlet és az ellenzéki pártok új javaslatai után a törvénymódosítást végül 2022. áprilisában fogadták el, amikor az akkori koalíció a rendelkezést belefoglalta a törvényjavaslatába. Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmust támogató államok listájáról, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter tegnap az eljárás megindítását. A közlemény szerint Donald Trump amerikai elnök hivatalosan is tájékoztatta a kongresszust azon szándékáról, hogy megszünteti Szíria státuszát, mint terrorizmust támogató állam, ami az Egyesült Államokkal való kapcsolattartást is több ponton korlátozta. Marco Rubio emlékeztetett arra, hogy június végén Donald Trump Szíriával szembeni szankciók feloldásáról írt alá rendeletet, a damaszkuszi kormány által megtett pozitív lépések és a terrorizmus ellenes intézkedések elismeréseként. Donald Trump az Ankarában tartott NATO csúcstalálkozón tárgyalt a szíriai államfővel. Ahmed Es-Sara arról biztosította az amerikai kormányzatot, hogy országa a jövőben semmilyen formában nem támogatja a nemzetközi terrorizmust. Sport. Az alumini foci csapat ma kezdi szereplését az európai idényben. 19 órakor Moldáviában játszik az Európai Ligás kvalifikáció első fordulójában, az ellenfél pedig az ottani Sheriff Tiraspol. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Mariborban. Győzelem esetén a Tel Aviv ellen mérkőzik az alumini a második fordulóban, amennyiben azonban elveszíti a meccset, az albán Dinamo City vagy a kazaksztáni Astana lesz a következő ellenfél a konferencia ligában. Időjárás. Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani, napközben többfelé megnövekedik a felhőzet, és helyi záporok, zivatarok is elvétve kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 28 fok között alakul az Adrián, 31 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr pálya Szent Jákob leágazása Ljubljana irányában. Akadozik a forgalom Domžale és Szent Jákob között a főváros felé, valamint Pesnica és Szentil között Ausztria felé.
0: MMR.
2: Örökségünk, csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor. Örökségünk!

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után. Minden kedden és pénteken 10 óra után.

negyed nyolc a pontos idő, július 9-e van, a kalendáriumot lapozzuk fel. A mai napon volt a prágai Károly híd alapkületétel 1357-ben, aztán Drégei várát bevették a törökök 1552-ben, elesett Szondi György várkapitány, aki elismerést kiváltó bátor magatartása miatt a budai pasa díszes pompával temettetett el. Kikiáltották Argentína függetlenségét 1816-ban, 1922-ben pedig Johnny Weissmuller, a Tarzan filmek későbbi sztárja, a világon elsőként úszta le egy percnél gyorsabban a 100 métert. Aztán 2002-ben alakult meg az Afrikai Unió Addis Abebában, írják. E nap szülötte volt Makó Pál, matematika és fizika professzor, a Budai Egyetem bölcsészeti karának igazgatója, a maga korában Európában a legjobbak közé tartozó felsőbb analízis és algebra tankönyvek szerzője. Aztán Zsemlics István, magyarországi szlovén író is e nap szülötte volt, akárcsak Szász Béla, magyar újságíró és lapszerkesztő. Megszületett Krencsei Marianne, magyar színésznő és Csala Zsuzsa, Jászé Mari díjjal kitüntetett színésznő érdemes művész.

művész. Liner Kunz, amerikai író is e nap szülötte akárcsak, Bon Scott, ausztrál zenész, az AC/DC együttes énekese. Aztán Mitch Mitchell, angol zenész is e nap szülötte volt, ő sincs már köztünk. Aztán 1947-ben született O.J. Simpson, egykori amerikai futballjátékos és színész is volt. Aztán Fanándor, magyar vitárlázó, szintén a mai napon ünnepel, ő 53-ban született, és 717 nap alatt körül vitorlázta a földet. Tom Hanks 1956-ban látta meg a napvilágot, Oscar-díjjal kitüntetett amerikai színész, és nagyon sok a kedvence, illetve nagyon kedvelt személyiség, talán éppen a személyisége miatt. 59-ben született Jim Kerr, skót énekeső, a Simple Minds tagja. Gömöri Zsolt, zongorista, zeneszerző, meg az Edda műveket erősíti, és 1980-ban született, a 2017-ben meghalt fiatal énekesnő Fábián Juli. Ő is szerepel a mai kalendáriumban. Tele vagyunk zenészekkel. E napon hunyt el Szondi György, magyar katona, Drégely várának kapitánya. Aztán Pósa Lajos, magyar író, dalszerző, a magyar gyermekirodalom klasszikusa. Erdős René, magyar író, költő, Földes Éva sporttörténész és neveléstörténész is e napon hunyt el. Illetve Rod Steiger, Oscar-díjas amerikai filmszínész. Valamint King Camp Gillette, amerikai feltaláló és üzletember, a biztonsági borotva, a Gillette cég társalapítója, illetve a biztonsági borotva feltalálója. Őket említjük a mai kalendáriumból a teljesség igénye nélkül, persze, hiszen rengeteg minden szerepel még benne, de ennyit akkor így kiemelve ebben az egy-két percben, amely három volt valójában. Zenével folytatjuk, 7 óra 18 perc van, 7:30-kor friss információk, hallgassák meg.

0: Időjárás. Fél nyolc a pontos idő, jó napot kívánok, 17 fok körüli már a hőmérséklet odakint. Ennyit jelentenek Lendváról és Muraszombatból. Maribor 16 fok, Ljubljana 18 fok, a tenger melléken 23 fok van, a Kredaricáról pedig 8 fokot jelentettek röviddel ezelőtt. Lassan emelkedik majd a hőmérséklet, változóan felhős időre készülhetünk a mai nap folytatásában. Helyenként gomoly felhők is képződhetnek, jelentős csapadékra nem kell készülni. A legmagasabb nappali csúcsérték 26 és 29 fok között alakul, a tenger melléken pedig elérheti a 31 fokot. Holnap is többnyire derült időre készülhetünk, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Reggel 11-19 fok lesz, délután 28-32 fok valószínű. Magyarországon a sok napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, egy-egy zápor nem kizárt, az északnyugati szél helyenként megélénkülhet. A reggeli értékek a következőképpen alakulnak. 17 fokot jelentettek Lentiből, Zalaegerszegről, Szombathelyről és Budapestről is, Nagykanizsa környékén 18 fok van. 26-28 fokra készülhetünk délután. Pénteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem nagyon valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé megélénkülhet az északnyugati szél. Reggel 9-17 fok lesz, délután 25-31 fokig melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, egyébként vasárnap is számottevő csapadékra nem kell számítani, elszórtan alakulhat ki zápor vagy zivatar, időnként megélénkülhet az északi északnyugati szél. Reggelente 11-19 fokkal ébredünk, délután pedig 26-34 fok valószínű. Érkezik a következő hőhullám tehát. Ma nincsen még front a térségünkben, de a gyenge hidegfronti hatás még előfordulhat az érzékenyeknél, ugye átvonult felettünk egy hidegfront, ezt érezhetik még. Fejfájás, görcsös panaszok és keringési problémák alakulhatnak ki, valamint ízületi fájdalmak. A szeles tájakon ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. A túlnyomóan napos időben erős lesz az UV-sugárzás, a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Érdemes erősíteni az immunrendszert, fogyasztani sok friss gyümölcsöt, és oda kell figyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is.
1: Közlekedési hírek.
0: Száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban, esetleg majd az erős napsütés meg a meleg lehet zavaró. Baleset történt a Podravjei autópályán a Gruskovjei határátkelő helynél, Horvátország irányába, itt lezártak egy forgalmi sávot emiatt, aztán útteste lévő tárgy akadályozza a forgalmat a tengermelléki autópályán Dragomer és Vörtnika között Koper irányába, a Dolenszkói autópályán egy útteste lévő gumiabron csak akadályozza a forgalmat a Visnyagora csomópont előtt Novomesto felé. Torlódik a forgalom a Steyr autópályán Domzsále és Szent Jakab között Ljubljana felé, aztán a Pesznica pihenőhely és a Sentél csomópontok között Ausztria irányába, és a Drámlya csomópont és a Pletovárja alagút között Maribor felé, a tengermelléki autópályán Vörtnika és Brezovica között a főváros irányába szintén torlódásra kell számítani. Itt vidékünkön nagyobb fennakadásról nem jelentettek, radarral bárhol találkozhatunk, tartsák be a szabályokat, jó utat! 4 perccel múlt el fél 8, a friss információkat hallották. Július 9-e van, csütörtök reggel, szép jó reggelt mindenkinek, és további jó vételt, jó rádiózást!
1: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.

Egyre melegebb napok jönnek, úgyhogy érdemes vízpartot választani. Ma változóan felhős napos időre lehet számítani az Adria térségében, csapadék nem valószínű, időnként élénk lesz a légmozgás, 26-32 fokra lehet számítani, a tengervíze Splitnél 25 fokos, Pulánál 27 fokos. Csütörtökön napos idő várható a Balatonnál, csapadék nem valószínű, az északnyugati szél megerősödik, a csúcshőmérséklet 26-28 fok között alakul, a Balaton vize 21 fokos, az UV-sugárzás 10 és 16 óra között lesz erős, úgyhogy ebben az időszakban érdemes gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A Velencei tó vize 22 fokos, a Fertő tóé úgy szintén, a Tisza tó vize 26 Celsius fok, tegyük hozzá, hogy nagy a vízhiány, úgyhogy alacsony a vízszintekkel lehet találkozni. Ennek kapcsán a Morgópatakot említettük az imént Kismarosról. És akkor ennyit a vízhőmérsékletekről, már zenékkel folytatjuk tovább. 3 perc múlva lesz 3:48, aztán lesznek nem sokára a zenék közgyerek gondolatok is. 8 órakor pedig már jövünk a friss hírekkel.

0: éhesek vagy?
1: Igen, mert mi ketten az Ánával nem szoktunk reggelizni otthon.
2: Miért nem reggeliztek otthon?
3: Mert gyorsan kell indulni az iskolába.
2: Inkább tovább alszatok?
1: Nem.
2: Nem?
1: Én igen.
2: Szóval inkább tovább.
3: Én nem.
1: Soha nem alszom nappal.
4: Én éjszak reggelit, mert mi vagyunk köziskolának.
2: Lányok, ti hogy vagytok? Ti reggeliztek otthon, vagy nem reggeliztek?
5: Igen.
2: És mit reggeliztek?
5: Spagettit.
2: Reggelire?
5: Igen.
2: Spagettit reggeliztek?
5: Uh-huh.
2: És mi volt a spagettid?
5: Sajt.
2: Érdekes ezt hallani. Tele van a poci, nem leszel éhes most, tudsz figyelni.
5: Én meg ittam egy reggeli italt.
2: Micsodát?
5: Ilyen gyümölcsös volt, és nagyon finom volt.
2: Mást is fogyasztottál?
5: Ö-ö.

Aucsilla felvétele szólt az imént, 9 perc múlva 8 órakor jönnek majd a következő hírek itt az MMR-en, aztán a hírek utáni zenékkel folytatjuk tovább, 8:45 tájban meghallgatjuk majd a hét zeneszámát is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Szlovénia idén 50 millió amerikai dollárt különít el Ukrajnának a NATO PURL katonai segítségnyújtási kezdeményezés részeként, jelentette be Janez Jánsa miniszterelnök tegnap az ankarai NATO szövetségi csúcs találkozón. Bejelentette a jövő heti kijevi látogatását is. Kifejtette, hogy ezeket az összegeket elsősorban Ukrajna légvédelmi rendszerének megerősítésére szánják. Ukrajna további támogatása az orosz agresszió elleni küzdelemben a kétnapos ankarai NATO csúcs találkozó egyik központi témája volt. Szó esett a védelmi kiadások növeléséről, a védelmi ipar képességeinek megerősítéséről és Európa nagyobb szerepvállalásáról saját biztonságának garantálásában. Jánsa bejelentette, hogy Szlovénia új hozzájárulást nyújt a PURL kezdeményezéshez, amelyen keresztül európai szövetségesek és Kanada finanszírozzák az Ukrajnába irányuló amerikai fegyverszállításokat. A korrupció ellenes bizottság megerősítette, hogy vizsgálatot indított Zorán Jankovics Ljubljana polgármestere ellen feltételezett integritási jogsértések ügyében, mivel Jankovics, illetve az önkormányzat együttműködik a Cseferin és partnerei ügyvédi irodával. A panaszról az Info 360 portál számolt be. A portál szerint a vizsgálat indított zavarba hozta az a tény, hogy Ljubljana városa együttműködik a Cseferin és partnerei ügyvédi irodával. Ugyanakkor az ügyvédi iroda egyik partnere és társtulajdonosa Janez Koscsák, aki Jankovicsot büntető ügyeiben is képviselte. A korrupció ellenes bizottság februárban indított vizsgálatot az ügyben. Az SZTA továbbra is várja az önkormányzat és a polgármester válaszait. A Financial Times szerint a Tesco fontolgatja közép- és kelet-európai üzletágának eladását, ami Magyarországot is érinteni. Az Egyesült Királyság legnagyobb szupermarket lánca a brit piac mellett Írországban, Szlovákiában, Csehországban és Magyarországon van jelen, miután a 2010-es évek közepétől egy számviteli botrány után leépítette nemzetközi jelenlétét. Ebben a négy országban 871 üzletük van, a legtöbb közel 300 a cseheknél, míg Magyarországon nagyjából 200, és ezekben nagyjából 22 ezer ember dolgozik. A cég egészében viszont nincs jelentős súlya a régiónak. A Tesco európai részlege tavaly 4,5 milliárd font bevételt ért el, és a 3,2 milliárd fontos üzemi nyerességből mindössze 115 millió fontot termelt. A Tesco Globál Áruházak ZRT magyarországi dolgozóinak száma 8951 fő. Sport. Hegyi etap vár ma a kerékpárosokra a Tour de France 6. szakaszán. Tadej Pogácsár 5 etap után az összetettben valamivel több mint 7 perccel van lemaradva a sárga trikó mögött, de ahogy korábban is bizonyított, Pogácsár a hegyi etapok királya. Ma 12 óra 40 perctől 186 kilométer vár a mezőnyre.
2: Időjárás.
1: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani, napközben többfelé megnövekedik a felhőzet, és helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 28 fok között alakul, az Adrián 31 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr pályaszent Jakob leágazása Ljubljana irányában. Akadozik a forgalom Domžale és Szent Jakob között a főváros felé, valamint Drámlje és Pletovárje között Maribor felé. Akadozik a tengermelléki sztráda forgalma is, Dragomerje és Vrhnika között Koper irányában.
2: A Vidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Fél kilenc a pontos idő, néhány nappal ezelőtt már szóltunk a gondolkodás fontosságáról, illetve a pozitív gondolkodás fontosságáról. Most ismét csak erről lesz szó, hiszen fontos a téma, és igazán életbevágó. Amikor ma az immunrendszerről beszélünk, többnyire vitaminokra, nyomelemekre, gyógynövényekre és laborértékekre gondolunk. Pedig a régi idők embere pontosan tudta, még ha nem is így nevezte, hogy a lélek állapota legalább annyira számít, mint az elfogyasztott étel vagy a főzetek ereje. A pozitív gondolkodás akkoriban nem módszer volt, hanem természetes életállapot, amely szorosan összefonódott a gyógyulással. Régi feljegyzésekben, népi megfigyelésekben újra és újra visszaköszön ugyanaz a gondolat. Aki feladja, az megbetegszik. Aki remél, az tovább bírja. Ez nem költői túlzás volt, hanem mindennapi tapasztalat. Az immunrendszer működését akkor még nem tudták sejtekre és folyamatokra bontani, de látták az összefüggést a lelki állapot és a felépülés között. A pozitív gondolkodás nem azt jelentette, hogy valaki nem félt, vagy nem szenvedett, sokkal inkább azt, hogy volt benne egy belső bizonyosság, hogy ez is elmúlik. Ez a hit, ez a belső tartás olyan idegrendszeri állapotot teremtett, amely kedvezett a gyógyulásnak. Ma már tudjuk, hogy a nyugodtabb idegrendszer kevesebb stresszhormon termel, és ez közvetlen hatással van az immunsejtek működésére. A modern kutatások megerősítik azt, amit a régi emberek ösztönösen tudtak. Tartós stressz, félelem és kilátástalanság esetén a szervezet túlélő üzemmódba kapcsol. Ilyenkor az immunrendszer nem a regenerációra, hanem az azonnali veszélykezelésre összpontosít. A pozitív gondolkodás, pontosabban a biztonságérzet és a remény jelenléte visszavezeti a testet abba az állapotba, ahol újra tud építkezni. Érdekes módon a gyógyulás sokszor akkor indul meg igazán, amikor az ember lelkileg megkönnyebbül. Régen is így mondták, megnyugodott a lelke. Ma azt mondjuk, csökkent a stressz terhelés, kiegyensúlyozódott az idegrendszer. A jelenség ugyanaz, csak a szavak változtak. A pozitív gondolkodás hatása az immunrendszerre nem varázslat, hanem biológia. Amikor az ember nem állandó készenlétben él, a szervezet energiát tud fordítani a javításra. Ilyenkor hatékonyabban működik a gyulladásos válasz szabályozása, gyorsabb a sebek gyógyulása és erősebb a fertőzésekkel szembeni ellenállás. A régi gyógyítók ezt úgy fogalmazták meg, hogy a test akkor gyógyul, ha békén hagyják. A mai tapasztalatok is ezt mutatják. Azok, akik hosszabb betegségek során képesek megőrizni belső reményüket, gyakran gyorsabban regenerálódnak. Nem azért, mert tagadják a valóságot, hanem mert nem engedik, hogy a félelem uralja minden gondolatukat. A pozitív gondolkodás itt nem felszínes derű, hanem mentális állóképesség. Régen az emberek közösségben gyógyultak, a bíztató szó, a közös ima, az együtt végzett munka mind-mind erősítették azt az érzést, hogy az ember nincs egyedül. Ez a társas biztonság az immunrendszer egyik legerősebb támogatója volt, ma ezt gyakran alábecsüljük, pedig az elszigeteltség kimutathatóan gyengíti a szervezet védekező képességét. A pozitív gondolkodás egyik legfontosabb eleme a jelentéskeresés. A régi ember ritkán kérdezte, miért történik vele valami, inkább azt, hogyan illeszkedik ez az élet rendjébe. Ez a szemlélet segített elfogadni a betegséget, mint átmeneti állapotot, nem pedig, mint végzetet. Ez az elfogadás csökkentette a belső ellenállást, és paradox módon gyorsította a gyógyulást is. A mai ember gyakran harcol a testével, le akarja győzni a tüneteket, elnyomni a jeleket, siettetni a felépülést. A pozitív gondolkodás hagyományos értelmezése ezzel szemben együttműködést jelent. A test nem ellenség, hanem jelzőrendszer. Ezt elfogadjuk, az immunrendszer működése is harmonikusabbá válik. Fontos megérteni, hogy a pozitív gondolkodás nem helyettesíti az orvosi ellátást vagy a természetes gyógymódokat, inkább olyan háttér, amelyben ezek hatékonyabban tudnak működni. A régi időkben is használtak gyógynövényeket, borogatásokat, főzeteket, de mindig hangsúlyozták a lelki állapot szerepét is, a kettő együtt adott valódi gyógyulást.
A pozitív gondolkodás egyik legnagyobb ereje az időhöz való viszonyunkban rejlik. Aki képes türelmes lenni a gyógyulás során, az kevesebb belső feszültséget termel. Ez a türelem régen természetes volt. Tudták, hogy egy sebnek, egy betegségnek ideje van. Ma újra tanulnunk kell ezt a ritmust. Összességében elmondható, hogy a pozitív gondolkodás az immunrendszer számára nem luxus, hanem alapfeltétel. Nem hangos optimizmus, hanem csendes belső bizalom. Az a fajta hozzáállás, amely megengedi a testnek, hogy végezze a dolgát. A régi megfigyelések és a mai tapasztalatok ugyanarra mutatnak, ahol remény van, ott az élet is erősebb, és bár a világ sokat változott, ez az igazság ma is épp olyan érvényes, mint 100 évvel ezelőtt volt. Csak megfeledkeztünk róla, és ezt újra meg kell tanulnunk. Hát kívánom, hogy tudják megtanulni, és tudják alkalmazni ezeket a pozitív dolgokat az életükben. Jó egészséget mindenkinek! 6 perccel múlt el 8:30.

3 perc elmúltán 3:49, jönnek a zenék a folytatásban, még ebben és a következő órában is, természetesen 9 órakor lesznek majd hírek, 9:50 körül pedig lesz egy friss zenei ajánlat, 9:30 után pedig csütörtök van, úgyhogy jöhetnek az apró hirdetések.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Tadej Pogácsár Alapítvány ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-2027-es tanévre, amelyet rákos megbetegedésen átesett vagy még kezelés alatt álló középiskolás diákok, alap- és mesterszakos hallgatók számára szánnak. A jelentkezéseket szeptember 30-áig lehet benyújtani, jelentette be az alapítvány. Az ösztöndíj program olyan fiataloknak szól, akik gyerekkorukban van vagy fiatalkorukban az élet egyik legnehezebb kihívásával néztek szembe, de ennek ellenére bátran folytatják tanulmányaikat, írták. A tavalyi tanévben 35 ösztöndíjat ítéltek oda, összesen 94 ezer euró értékben, és idén anyagi támogatással is szeretnék legalább egy kicsit megkönnyíteni azoknak a fiataloknak a tanulmányaikat, akik ezzel a nehéz betegséggel küzdködtek. Ptújban ezen a hétvégén kezdődik a 24. Art Stars Kortárs Művészeti Fesztivál, amely július 12-éig tart Thank You for the Flowers címmel. A fesztivál megnyitója 18 órakor lesz a Domonkos Kolostorban, és szeptember 6-áig Ptújban és környékén több helyszínen is megtekinthetők lesznek a kiállítások. A fesztiválon összesen 54 művész vesz részt a világ minden tájáról. Ahogy azt Art Stays szervezői bejelentették, a nyitó hétvégén kiállítások, művészbeszélgetések, workshopok, előadások és éjszakai koncertek várják a látogatókat különböző helyszíneken. A fő program július 9-e és 12-e között zajlik, a nyitó hétvége után a kiállítások szeptember 6-áig lesznek láthatók. A szombati programban művészekkel való beszélgetések, kiállítás megnyitók szerepelnek a Ptui várban, vasárnapra pedig hagyományos tárlatvezetést hirdettek. Martakos az Európai Bizottság Szerbiáról szóló bővítési jelentését tárgyaló plenáris vitában felhívta a figyelmet, az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozón egyértelmű elköteleződés mutatkozott a szerb vezetés részéről, azzal kapcsolatban, hogy az Európai Uniós integráció stratégiai prioritásuk. A biztos szerint az ország az elmúlt időszakban több területen is kézzelfogható előrelépést ért el. Emlékeztetett arra is, hogy a szerb parlament két héttel ezelőtt módosította a januárban elfogadott igazságügyi törvényeket, amit fontos lépésnek nevezett a bizalom helyreállítása felé. Hozzátette, Belgrád előrelépést tett a választási rendszerre vonatkozó kulcsfontosságú ajánlások végrehajtásában is, miután májusban 4 választási törvényt módosított. Martakos biztos hangsúlyozta, az Európai Bizottság nem szeretné, hogy Szerbia lemaradjon a csatlakozási folyamatban a többi tagjelölt országhoz képest. Sport. Franciaország és Marokkó csapata nyitja a foci VB negyeddöntős párbajokat. Bostonban időnk szerint 22 órakor kezdődik az összecsapás. Az említett mérkőzés győztese a Spanyolország-Belgium közötti meccs nyertesével játszik majd az elődöntőben. A negyeddöntő további két mérkőzését Argentina és Svájc, valamint Norvégia és Anglia között rendezik vasárnapig.
2: Időjárás.
1: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani, napközben többfelé megnövekedik a felhőzet, és helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 28 fok között alakul, az Adrián 31 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szent Jákob leágazása Ljubljana irányában. Akadozik a forgalom Domžale és Szent Jákob között a főváros felé, valamint Drámlje és Pletovárje között Maribor felé. Akadozik a tenger melléki stráda forgalma is, Raubar Komanda és Pusztojna között Koper irányában.
0: tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
3: Esküszöm, hogy hazámat,
4: annak határait,
3: függetlenségét és alkotmányos

0: komoly baja.
1: Friss. Zenei újdonságok.
2: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senki.
3: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal egy közös szerzeményt hoztam Meringer Marcitól és Szabó Dánieltől. Ez az Éden című daluk, amely jellemzően érzelmes, melankolikus, mégis lendületes vonalat képvisel, amelyben az elengedés és a viszonzatlan vagy éppen véget ér szerelem témája áll a középpontban. A dalszövege alapvetően igényes, hozza a modern magyar pop-rock és alternatív széna őszinte érzelmes vonalát. A dalszöveg mély és önkifejező, kicsit erős nyelvezettel, főleg a dal elején, de érett és komoly témákat érint, hiszen szól a csalódásról, a szakítás utáni önmarcangolásról. Az Éden című dal központi üzenete a viszonzatlan vagy véget ért szerelem elengedése, valamint a szakítás utáni gyász feldolgozása. A boldogság mulandóságára, elérhetetlenségére hívják fel a srácok a figyelmet, és ez a legfőbb tanulság és üzenet ebben a dalban. No meg benne van a magány és az elszigetelődés megélése, a hűtlenség és a bűntudat, a szülői elvárások és a bizonyítási vágy. Összességében ez a dal azt üzeni, hogy a szerelem elvesztése és az Édenből való kiűzés egy traumatikus, sötét időszak, de a könnyeink letagadása és a fájdalom megélése is része annak a folyamatnak, aminek a végén a szüleinknek tett ígérethez hűen újra büszkévé válhatunk önmagunkra. Érkezzen tehát Meringer Marci és Szabó Dániel, azaz Meringer és Sosehol, és a közös dal az Éden.
2: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek sem.

Friss. Zenei újdonságok. This is the Jamaican style.

0: Megunta? Nem fér el a lakásában? Vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: A Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, és csütörtök délelőtt következzék már is az apró hirdetés rovat. Már érkezett hirdetés egyébként lentiből, olcsón elvihető 200 darab tetőcserép és nagyobb mennyiségű leszőttesből készült gabona vagy más takarmány tárolására is alkalmas zsák. A telefonszám 00367093270475-ös, ez az, ami érkezett eddig, illetve... Na most küldtek Zalalövőn ingyen elvihető egy, vagy Zalalövőről egy kis cica, telefonszám 00363045427-76-os, és Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó, telefonszám plusz 36 30 314 71 58-as. Így van, tehát akkor ennyi. Legalábbis egyelőre. Lakossági apró hirdetéseiket várjuk a következő percekben. A telefonszámaink a jól ismertek, 575 17 18 és 575 17 19-es.
2: Hazaérünk lassan, valami vonz, hogy megmutassam, hogy kimondhassam, amit belőled eddig kiolvastam. A szélvédőm, mint bogár, a fény szétroppan, így égnek belénk, még jobban...
1: Köszöntöm az egyik telefonálót, haló! Üdvözlöm, tessék! Nagyon rosszul hallom, haló! Hát egyáltalán nem jó. Olyan nagyon távol tetszik lenni, nem tudom, hogy telefonál.
3: Most
1: egy fokkal jobb lesz, próbáljuk meg.
3: Igen. Eladó egy Fiat Seicento.
1: Fiat Seicento, igen.
3: 2005-ös évjárat.
1: Igen.
3: 1100 köbcenti.
1: 1100 köbcenti.
3: Műszaki 2007 április végéig.
1: 2027, ugye? 2027 igen. Április vége, igen.
3: 130 ezer kilométerrel.
1: Igen.
3: És az irányára 220 ezer forint.
1: Irány.
3: Lenti körzetében.
1: Igen, 220 ezer lenti körzete. Igen, telefonszám?
3: 0630 877-es.
1: Igen.
3: 07-es.
1: Igen.
3: 21.
1: Tehát 30-as 877 0721.
3: Igen.
1: Jó, rendben.
3: Köszönöm.
1: Felírtam én is, köszönöm szépen. Minden jót, viszont hallásra.

0: Van még egy telefonálón, köszöntöm már is. Halló, halló.
1: Halló, halló, kezdi csókolom.
0: Üdvözlöm, tessék.
1: Én hirdetni szeretnék.
0: Igen.
1: Targonca torony.
0: Targonca torony.
1: Torony. Krumpli pörgető.
0: Krumpli pörgető, igen.
1: Bontott 30-11-es.
0: Bontott 30-11-es. Ez valami, milyen gép ez?
1: A traktor.
0: Traktor, jó.
1: Jó. Talajmaró.
0: Talajmaró.
1: Vogel váltva forgató ekes.
0: Vogel váltva forgatós eke, igen.
1: Kukorica morzsoló.
0: Kukorica morzsoló, igen.
1: Terménydaráló.
0: Terménydaráló, mindent eladnak, látom.
1: Csirkekeltető.
0: Ó, csirkekeltető, igen.
1: És utánfutó.
0: És utánfutó.
1: Egytengelyes, egytengelyes.
0: Egytengelyes, jó, felírom ezt is.
1: Na, a 40, a telefon, 30-asra, 40-03.
0: 40-03.
1: 789.
0: 789, és hol van ez?
1: Zalaegerszeg.
0: Zalaegerszeg, rendben van. Köszönöm
1: szépen. Igen. Délutániban is mondják be.
0: Felírom ide, hogy ismételni kellene, jó?
1: Jó, jó. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm. Minden jót kívánok, viszont hallásra. Na, közben megvan már még egy telefonálunk, ha igaz. Haló?
2: Hello, jó napot.
0: Üdvözlöm, tessék. Igen, tessék.
2: Egy kis testű Suzuki.
0: Suzuki.
2: Eladó.
0: Igen.
2: Irányár 160 ezer.
0: 160 ezer az irányár, igen.
2: Érdeklődni. 06 20-as.
0: 20, igen.
2: 799.
0: Igen.
2: 43. 13.
0: 13. Hol van helyileg?
2: Őrségbe.
0: Őrség. Ez egy kis motor, vagy?
2: Kis motor, igen, kis robogó. Motor.
0: Kis, oké. Jól van, rendben. Meg vagyunk.
2: Robogó, Suzuki.
0: Jó, rendben. Suzuki robogó. Köszönöm én is, minden jót kívánok. Viszont hallásra. Kicsit rossz volt a vonal, de muszáj volt ezt még megkérdeznem. Van-e telefonáló? Kérdezem, nincsen. Jó, akkor megnézem, hogy itt érkezett-e hirdetés. Közben azért szoktak írni is a hallgatók, de látom, hogy amit írtak, azokat már bemondtam. Jó, tehát lehet még hirdetni. Várjuk a lakossági apró hirdetéseket. Telefonszámaink a jól ismertek, 575 17 18 és 575 17 19-es. A hirdetések ingyenesek, természetesen csupán telefonálni kell, vagy eljuttatni hozzánk, és aztán bemondjuk a soron következő alkalommal, és felkerül a rádió honlapjára is természetesen, tehát nem vészel csak úgy az éterben, ott vissza lehet őket keresni dátum szerinti bontásban. Közben meg még beszéltem, lett egy telefonáló is. Haló!
3: Jó napot kívánok, hirdetni szeretnék.
0: Nagyon gyengén hallom, Zoltán, egy kicsit, hogyha tudna valahogy másképp.
3: Egy pillanat.
0: Igen, köszönöm szépen. Jó, megvárjuk persze. Talán bezavart valami, vagy valami miatt rossz volt a van. Igen. Jó, mondja, aztán próbálom leírni, jó?
3: Igen. Kabinos traktor, 48 lóerős.
0: Kabinos, 48 lóerős traktor.
3: 2 év műszakival.
0: 2 év műszakival.
3: Jó állapotban.
0: Jó állapotban.
3: Eladó.
0: Eladó.
3: És akkor traktor meghajtású szallagfűrés.
0: Traktor meghajtású szalagfűrész, igen. Ez is eladó.
3: Igen.
0: Jól van, felírtam.
3: És akkor mondom a telefon. 30-as.
0: Igen.
3: 352.
0: Igen.
3: 99-89.
0: Hol van ez?
3: Peresznye.
0: Peresznye. Rendben van. Köszönöm, Zoltán.
3: Köszönöm szépen, kedves
0: Imre. Minden jót kívánok önnek, viszont hallásra.
3: Viszont hallás.
0: No, akkor ez a hirdetés is beérkezett, rendben van. Egy pillantás ide meg oda, hogy jött-e hirdetés új. Hát ha nincsen, akkor kicsit muzsikálunk, aztán várunk még. De van telefonáló, hát akkor nem várunk semmit. Haló?
4: Haló?
0: Üdvözlet, tessék!
4: Egy csókolom. Kisméretű téglát szeretnék eladni.
0: Kisméretű tégla, eladó.
4: 1500 darab körülbelül.
0: Igen.
4: 70 forintos darabáron.
0: 70 forint per darabár, igen.
4: Igen, ez gutorföldén lenne.
0: Ez piros tégla, vagy?
4: Bontott tégla. Bontott. Tömör bontott tégla.
0: Tömör bontott kisméretű tégla, jó.
4: Okay. Igen, igen. És a telefonszám 30-as.
0: 30, igen.
4: 853.
0: 853.
4: 4000.
0: És 4000-es, jó. Rendben igen. Van.
4: Ezt szerettem volna. Köszönöm szépen.
0: Minden jót kívánok, viszont hallásra.
4: További
0: szép napot önnek is. Igen, ez lett volna talán a vége. Kicsit gyorsan jár a technikus keze, nem baj? Na lássuk, hogy jött-e hirdetés közben. De lehet telefonálni, ám nyugodtan hívjanak, ha bármi van. Na, nem bármi, de ha lakossági apró hirdetésük van, akkor lehet telefonálni. Valaki félreérti, hogy a kereskedelemmel foglalkoznak, akkor nem lehet hirdetni. Annak nem ez a módja, de ezek eddig teljesen rendben voltak természetesen. Mondtam, hogy felkerülnek a rádió honlapjára, itt most éppen nézem, hogy hát jó, olyan 2 hónapig vissza lehet keresgélni az apró hirdetéseket, úgyhogy ha hallottak bármit akkor, és lemaradtak róla, akkor itt megtalálják őket. A rádió honlapját keressék, és ott a fő oldalon van egy olyan rovat, hogy apró hirdetések, vagy apró hirdetés, és akkor itt vannak a dátumok, ezeket le lehet nyitni, csak rá kell kattintani, és megjelennek a hirdetések. No, akkor ezt is elmondtam amúgy tölteléknek, de lehet, hogy valakinek hasznos információ volt. Zenéljünk egy kicsit, aztán még várunk. Na, csak egy kicsit noszogatni kell az embereket. Van egy telefonáló, haló?
5: Csókolom, jó napot kívánok, kérdezni szeretnék.
0: Jó napot kívánok én is önnek, tessék mondani.
5: 10 darab bontott kerítés oszlop eladó.
0: Igen. Még valamit szeretne? Igen.
5: 30-as.
0: 30-as telefon, igen.
5: 72-40-549.
0: Hol van ez?
5: Gutorfölde.
0: Ez is Gutorfölde, jól van. Azt szeretném még megkérdezni, ezek a kerítésoszlopok, ez fából van, igen. Betonból van?
5: Igen, igen, lehet, hogy belezavarodtam az égén. Tehát beton, bontott beton kerítés. A másra is lehet használni, de
0: persze.
5: Kerítés oszlop volt.
0: Jó, jó. Lényeg, hogy betonból van, hogy ezt tudják beton. Azért, hogyha igen, valaki érdeklődnek.
5: Igen,
0: jól van?
5: Igen.
0: Rendben, akkor meg
5: köszönöm
0: is vagyunk
5: szépen.
0: Mindennel. Én is köszönöm. Minden jót kívánok, viszont hallásra.

0: végszóra még egy telefonáló. Haló!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm, tessék!
1: Szeretnék hirdetni.
0: Igen, tessék!
1: Redőny, vas, betétés, terítés, elemegy, eladó.
0: Redőny, mi? Vas, betétes?
1: Igen, igen.
0: Mi volt ez, kerítés, elemek?
1: Igen.
0: Eladók. Jó.
1: Nagyon jó állapotban vannak.
0: Igen, jó állapotban.
1: Esteni se kell őket.
0: Jó. Rendben.
1: Lenti térsége.
0: Lenti, igen.
1: 0620.
0: 20-as.
1: 372.
0: Igen.
1: 07.
0: 85-ös. 85-ös, ez most én lehet, hogy buta vagyok, ez hogy kell elképzelni, kerítés elemek, tehát ilyen...
1: Hát, ami, hogyan mondjam, mindenki tábla? 40 évvel ezelőtt volt divat.
0: Igen.
1: Volt egy keresztelkezet, egy 30x30-as szögvas, és abban voltak vágásza a redvényi vasak.
0: Jaj, igen, persze.
1: Tehát érteni már, hogy mi
0: igen, igen, igen, igen.
1: És akkor ez meg lesz szüntetve, mert újra csináltunk helyette, és akkor nagyon jó állapotban van a szösteniségéhez, szeretném eladni.
0: Jó, milyen hosszú körülbelül úgy az egész, amit eladna?
1: Van 20 méter, így
0: 20
1: durván.
0: Méter körülbelül. Jól van.
1: Igen.
0: Rendben. Jó, nagyon lenti köszönöm. Térsége, jó, felírtam mindent. Köszönöm szépen én
1: nagyon
0: is.
1: Nagyon köszönöm, szép napot kívánok.
0: Minden jót önnek is, viszont hallásra. Hát néha visszakérdez az ember, mert nem világos valami, de így most már akkor tudjuk, hogy miről van szó. Meg arról van szó, hogy 2 perccel elmúlt 3:45, úgyhogy véget ért a móka mára. Az még nem, de az apró hirdetés rovat, igen. Úgyhogy ismétlem azokat, amik jöttek telefonon, mert amik írásba jöttek, azok többször voltak már, és úgyis meg lesznek majd délután ismételve, úgyhogy lássuk, amik telefonon jöttek. Eladó egy Fiat Seicento, 2005-ös évjáratú kocsi. 1-1-es, tehát 1100 köbcenti. Azt mondja, 2027 április végéig van műszakija neki, 130 ezer kilométert futott, az irányár 220 ezer forint, és lenti körzetében árulják. A telefonszám pedig 00-3630-877-0721-es. Jó. Aztán zalaegerszegi hirdetés. Eladó targonca torony, krumpli pörgető, bontott 30-11-es traktor, talajmaró, Vogel váltva forgatóseke, kukoricamorzsoló, terménydaráló, csirkekeltető és egy egytengelyes utánfutó. Mindezt tehát Zalaegerszegen van. A telefonszám 30-as mobil, 40-03-789-es. Aztán az őrségben eladó egy kistestű Suzuki robogó. Az irányár 160 ezer forint, a telefonszám pedig 20-as magyar mobil, 499-43-13-as. Peresznyén eladó 48 lóerős kabinos traktor, 2 év műszaki van jó állapotban, és egy traktor meghajtású szalagfűrészt is árulnak ugyanitt, tehát Peresznyén. Telefonszám magyar mobil 30-as, 352-99-89-es. Gutorföldén kisméretű téglát árulnak, ez a tömör tégla, bontott tégla, 1500 darab van belőle, és 70 forintos darabáron árulják, tehát Gutorföldén eladó kisméretű tégla, telefonszám 30-as mobil, 853-4000-es a vége. Aztán 10 darab bontott kerítésoszlop, beton kerítésoszlop eladó Gutorföldén, a telefonszám 00-3630-72-40-549-es. És aztán lenti térségében eladó még redőnyvas betétes kerítés elem, jó állapotban van, olyan 20 méter hosszú, tehát hogyha valakinek megfelel, akkor lehet érdeklődni utána a következő telefonszámon 00-3620-372-0785-ös, egyébként jó állapotban van, mármint ezek a kerítés elemek jó állapotban vannak. Ennyit akkor így délelőtre, ami az apró hirdetéseket illeti, mondom, fel leszek majd a rádió honlapján, és délután is hirdethetnek majd általában. Én mondjuk meg szoktam ismételni a délelőttieket, lehet, hogy bízom benne, hogy a kolléga is ezt teszi majd, hirdessenek nálunk legközelebb is. Minden jót kívánunk az adásvételhez, meg a rádió hallgatásához is természetesen. 10 perc múlva, 10 óra lesz már, úgyhogy egy kicsi zene még ebben az órában, aztán 10-kor hírek jönnek, hallgassák meg.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Ma a pénzügyi bizottság a kormánypártok tagjainak és a Resnica párt kérésére az előző kormány idejének közpénzügyeiről tárgyal. Az előterjesztők a Robert Golob kormánya alatti felelőtlen közpénzügyi gazdálkodásról folytatnak vitát. Véleményük szerint a mandátumot a költségvetési fegyelem hiánya, a közpénzek átláthatatlan kezelése és az adófizetők pénzének irracionális elköltése jellemezte. A sürgősségi ülés előterjesztői két határozati javaslatot tesznek a bizottság elfogadására, nevezetesen, hogy a pénzügyi bizottság javasolja azt, a kormány végezzen 6 hónapos ellenőrzést a Robert Golob vezetésével a kormányzati közpénzköltésről az aktuális ügyek ellátása során, valamint, hogy a bizottság javasolja azt, a kormány 2026 végéig vizsgálja meg a közpénzkiadások csökkentésének lehetőségeit a Maastrichti kritériumok teljesítése érdekében. A baloldal párt szerint a választott bíróság az Ascent Resources ügyben hozott döntése fontos győzelmet jelent Szlovénia számára, és megerősíti, hogy az állam a közérdekben védheti az embereket, a természetet és az ivóvizet, anélkül, hogy engedne a nagyvállalatok nyomásának. Ugyanakkor megerősíti a hidraulikus repesztés betiltásáról szóló döntés helyességét. Natasa Sukic képviselő örült a döntésnek, és azt mondta, a döntés azt bizonyítja, hogy sikeresen lehet ellenállni a vállalati nyomásnak, és megvédeni a közérdeket. A baloldal párt először 2020-ban vezette be a parlamenti eljárásba a fracking módszerrel történő földgáz kitermelés tilalmát, és több sikertelen kísérlet és az ellenzéki pártok új javaslatai után a törvénymódosítást végül 2022. áprilisában fogadták el, amikor az akkori koalíció rendelkezést belefoglalta a törvényjavaslatába. Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmust támogató államok listájáról, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter tegnap az eljárás megindítását. A közlemény szerint Donald Trump amerikai elnök hivatalosan is tájékoztatta a kongresszust azon szándékáról, hogy megszünteti Szíria státuszát, mint terrorizmust támogató állam, ami az Egyesült Államokkal való kapcsolattartást is több ponton korlátozta. Marco Rubio emlékeztetett arra, hogy június végén Donald Trump Szíriával szembeni szankciók feloldásáról írt alá rendeletet a damaszkuszi kormány által megtett pozitív lépések és terrorizmus ellenes intézkedések elismeréseként. Donald Trump az Ankarában tartott NATO csúcs találkozón tárgyalt a szíriai államfővel. Ahmed es-Sarraj arról biztosította az amerikai kormányzatot, hogy országa a jövőben semmilyen formában nem támogatja a nemzetközi terrorizmust. Sport. Az Alumini foci csapat ma kezdi szereplését az európai idényben. 19 órakor Moldáviában játszik az Európa Ligás kvalifikáció első fordulójában, az ellenfél az ottani Sheriff Tiraspol. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Mariborban. Győzelem esetén a Tel Aviv ellen mérkőzik az Alumini a második fordulóban, amennyiben azonban elveszíti a meccset, az albán Dinamo City vagy a kazaksztáni Astana lesz a következő ellenfél a Konferencia Ligában.
1: Időjárás.
2: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani, napközben többfelé megnövekedik a felhőzet, és helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 28 fok között alakul, az Adrián 31 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
2: Ma Munkálatok miatt zárva van a Steyr pálya Szent Jákob leágazással Ljubljana irányában. Akadozik a forgalom Domžale és Szent Jákob között a főváros felé, valamint Drámje és Pletovárje között Maribor felé. Akadozik a tenger melléki stráda forgalma is, Raubar Komanda és Posztojna között Koper irányában.
1: MMR. A zene összeköt.

Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai híreink következnek. 2028. januárjától teljesen leállítja az új PlayStation játékok fizikai lemezeinek gyártását a Sony, lezárva ezzel egy korszakot. A fenti időponttól kezdődően a PS-re kiadott címeket csak digitálisan, azaz a PlayStation Store-ból vagy más kiskereskedőkön keresztül lehet beszerezni. Lemezes változat nem lesz többé, így lényegében a használt piac is ellehetetlenül, mivel még a dobozos kiadásokban is csak aktiváló kód lesz. Fontos, hogy a döntés nem csak a Sony saját stúdiói által fejlesztett játékokat érinti, minden címre vonatkozik, amely megjelenik PS-re. A cég magyarázata szerint ezzel igazodnak a fogyasztói trendekhez, mivel a digitális kiadások iránti igény már jóval meghaladja az optikai lemezek iránti érdeklődést. A 2028 előtt kiadott címek azonban a későbbiekben is megvásárolhatóak lesznek. A GTA 6 például már eleve csak digitálisan jelenik meg, a dobozos verziójában sem lesz lemez, csak kód. Benne van a pakliban, hogy ez így is marad, és később sem lesz már belőle lemezes változat. Mintegy 590 millió dollárt ítélt oda a NASA három cégnek, hogy 2028 végéig négy tudományos küldetést juttassanak el a Hold felszínére. Az Astrobotic, a Firefly Aerospace és az Intuitive Machines kiválasztása újabb lépést jelent egy hosszú távon működő infrastruktúra felállításában, amely támogathatja az űrhajósokat, a tudományos kutatást és végül a Mars küldetéseket. Az Astrobotic két összesen 297,9 millió dollár érték küldetés szerződését nyerte el, míg a Firefly 144,2 millió dollárt kapott a küldetés végrehajtására. A NASA azt tervezi, hogy a jövőben a cégek meglévő holdra szálló egységeinek továbbfejlesztett változatát fogja igénybe venni a küldetésekhez, hogy azokat gyakrabban és biztonságosabban lehessen végrehajtani. A NASA eddig 17 kereskedelmi célú szállítást tervezett be a holdra, ami folyamatos lehetőséget biztosít az ügynökségnek a technológiák tesztelésére és a tudományos adatok gyűjtésére. A mostán támogatott négy misszió mindegyike a NASA három műszerét viszi majd el a Holdra, amelyek a jövőben segíthetik az űrhajósok munkáját. Bemutatta az első tömeggyártásra tervezett ultrabionikus humanoid robotját, a U-World U1 Series-t, a kínai Ubitech. A robotról Szent Csendben rántotta le a leplet a gyártó, és több szempontból is különleges. Egyrészt integrált architektúrára épül, amely lehetővé teszi, hogy leküzdje a humanoid robotok elterjedésének főbb akadályait. A robot biomimetikus bőrt, AI alapú operációs rendszert, valamint érzelemvezérelt nagynyelvi modelleket ötvöz a könnyebb bevezetés érdekében. A szerkezetek így elvégezhetik az ember számára túl veszélyes feladatokat, vagy segíthetnek a hétköznapi teendők teljesítésében is. Az embernagyságú U-World U1 Series kialakításából fakadóan képes az emberi mozgások akár 90%-át is utánozni. Ami pedig az AI-t illeti, a technológia révén a robotok képesek felismerni több mint 20 féle emberi érzelmi állapotot 90% fölötti pontossággal. Először a már

0: Említett veszélyes munkakörökben vetnék be a robotokat, valamint a monoton feladatokat váltanák ki velük. Később a hétköznapi életbe is beillesztenék azokat, majd végül a harmadik szakaszban már minden korábbinál zökkenőmentesebb interakciót vizionálnak az emberek és a robotok között. Wizz Holidays néven indított új szolgáltatást a Wizz Air. A légitársaság közlése szerint a felület egy olyan intelligens utazási platform, amely egyszerűbbé, átláthatóbbá és rugalmasabbá hivatott tenni az utazás tervezést. Az új platform lehetővé teszi, hogy az utasok a Wizz Air járatait szálláshelyekkel és földi transferekkel kombinálják. A hagyományos utazási csomagokon túl a platform többvárosos és többféle közlekedési módot összekapcsoló útvonalakat is támogat, így az utazók egy foglaláson belül több úti célt is felfedezhetnek. A platform fő funkciói az alábbiak: AI-on alapuló kulcsszavas keresés. A felhasználók általános utazási ötleteket is megadhatnak. Például Kanári-szigetek, Olaszország, Egyiptom vagy síelés. A platform pedig a költségkeret és a kiválasztott időpontok alapján személyre szabott ajánlásokat ad. A rugalmasság a másik. A felfedezés támogató funkció segít megtalálni a Wizz Air hálózatán elérhető legjobb ajánlatokat azoknak, akik még nem döntöttek konkrét úti célról vagy időpontról. És a csomagárak a harmadik. Az integrált ajánlatok exkluzív árakat biztosítanak, így kedvezőbb megoldást kínálhatnak az utazás egyes elemeit különkezelő foglalásoknál. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!
1: MMR.

0: Július 11-én szombaton lesz a Libegők éjszakája. Idén is vár mindenkit. Ez a nyáresti program szombaton Budapesten, a Bükkben, a Mátrában, valamint a Zemplénben lehet kipróbálni a libegőzést naplementében és holdfényben. Az idén 11 éves rendezvényt a Czernel István sí és turisztikai klaszter koordinálja. Míg az év többi napján kizárólag üzemidőben, a rendes nyitvatartás alatt használható a budai libegő, úgy üzemzárás után külön éjszaka csak ezen az egy napon. Újítást is hoz az idei év, most először online jeggyel lehet részt venni az eseményen. Napnyugta után a panoráma új arcát mutatja, éjfél előtt még a kivilágított parlament épülete is tisztán kivehető a távolban. A völgyállomáson élő zene is szórakoztatja az utazó közönséget, a hegyállomási büfé pedig a rendezvény egész ideje alatt várja az utasokat. A Libegők éjszakája 2026. július 11-én kerül megrendezésre, Sátoralja új helyen is, ahol különleges késő estig tartó libegőzéssel várják a látogatókat. Meg lehet nézni a naplementét és a csillagos égboltot ezen a különleges napon, amely kiváló romantikus vagy akár családi program is a hétvégére, hirdeti a Zemplén Kalandpark. A 11. Libegők éjszakája országos rendezvényhez a Sástói Mátra Libegő is csatlakozott. Az Oxigén Adrenalin Park aznap a szokásos nyitvatartási idő szerint, azaz 10-től 19 óráig, a Libegő pedig meghosszabbított nyitvatartással egészen éjfélig üzemel majd. Elővételes jegyvásárlás nincsen, az aznap nyitvatartási időben a pénztárak bármelyikében megvásárolt jegyek a nap folyamán bármikor felhasználhatók. A naplemente aznap egyébként 20 óra 36 perckor várható, a libegő pedig éjfélig használható. Aztán a Lilafüredi Libegő Park ezen a különleges szombati napon meghosszabbított nyitvatartással és színes kísérő programokkal várja a látogatókat. A legkisebbek nagy örömére a helyszínen felbukkan a libegő barátságos hiúza, miközben lufi hajtogató bohóc, kreatív színezősarok, izgalmas nyereményjátékok és egy egyedi esti libegős fotófal is színesíti a hangulatot. Az éjszakai libegőzés és a naplemente megtekintése mellett a bringások is hódolhatnak szenvedélyüknek, így a bükki panoráma és az erdei friss levegő garantáltan felejthetetlenné teszi a hétvégét. Az időjárás is ehhez hozzájárul majd, hiszen kellemes idő várható az előttünk álló hétvégén. Még egyszer, tehát szombaton, július 11-én Libegők éjszakája. Itt nálunk pedig folytatjuk tovább a csütörtök délelőtt zenével. Jó rádiózást mindenkinek!
1: Fire. Let me see you dance, babe.

22 fok körüli most odakint a hőmérséklet, egy kicsit melegebbre készülhetünk, majd még olyan 25-26 fokkal ma délután. Eléggé felhős az ég felettünk, vagy változóan felhős napos időre készülhetünk ma, sőt a következő napokban is egyébként. A megnövekvő felhőzetből elszórtan lehet csapadék, itt nálunk pedig sok-sok zene lesz majd a következő órában is, 11 órakor majd még a hírekkel várjuk Önöket, aztán számítunk Önökre a folytatásban is. Ha tehetik, maradjanak velünk, jó rádiózást!

Elkiemelkedőn az ember, hiába, hogy sokat mer, nem tévedhetetlen, amíg él. Így most én léptem, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Csak járom, a nagyok táncát járom, ugyanúgy megy minden, minden tovább.

lányok a bában a legszebb, meglátod, nincs ilyen. Mégis újra összetörnek a szívek, aztán kibékülnek, én úgy hiszem.

Kedves hallgatóink! Csütörtöki népzenei adásunkban a magyar népi hangszerek legkülönbözőbb fajtáit, együtteseit és azok tájegységi megjelenését mutatjuk be. Tartsanak velünk csütörtökön este 1-7-től.

0: legváltozatosabb zenék a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Szlovénia idén 50 millió amerikai dollárt különít el Ukrajnának a NATO PURL katonai segítségnyújtási kezdeményezés részeként, jelentette be Janez Jánosa miniszterelnök tegnap az ankarai NATO csúcs találkozón. Bejelentette a jövő heti kijevi látogatását is. Kifejtette, hogy ezeket az összegeket elsősorban Ukrajna légvédelmi rendszerének megerősítésére szánják. Ukrajna további támogatása az orosz agresszió elleni küzdelemben a kétnapos ankarai NATO csúcs találkozó egyik központi témája volt. Szó esett a védelmi kiadások növeléséről, a védelmi ipar képességeinek megerősítéséről és Európa nagyobb szerepvállalásáról saját biztonságának garantálásában. Jánosa bejelentette, hogy Szlovénia új hozzájárulást nyújt a PURL kezdeményezéshez, amelyen keresztül európai szövetségesek és Kanada finanszírozzák az Ukrajnába irányuló amerikai fegyverszállításokat. A korrupció ellenes bizottság megerősítette, hogy vizsgálatot indított Zorán Jankovics Ljubljana polgármestere ellen feltételezett integritási jogsértések ügyében, mivel Jankovics, illetve az önkormányzat együttműködik a Cseferin és partnerei ügyvédi irodával. A panaszról az Info 360 portál számolt be. A portál szerint a vizsgálat indítót zavarba hozta az a tény, hogy Ljubljana várassa együttműködik a Cseferin és partnerei ügyvédi irodával. Ugyanakkor az ügyvédi iroda egyik partnere és társtulajdonosa Jánez Koscsák, aki Jankovicsot büntető ügyeiben is képviselte. A korrupció ellenes bizottság februárban indított vizsgálatot az ügyben. Az SZTA továbbra is várja az önkormányzat és a polgármester válaszát. A Financial Times szerint a Tesco fontolgatja közép- és kelet-európai üzletágának eladását, ami Magyarországot is érintené. Az Egyesült Királyság legnagyobb szupermarket lánca a brit piac mellett Írországban, Szlovákiában, Csehországban és Magyarországon is jelen van. Miután a 2010-es évek közepétől egy számviteli botrány után leépítette nemzetközi jelenlétét. Ebben a négy országban 871 üzletük van, a legtöbb közel 300 a cseheknél, míg Magyarországon nagyjából 200, és ezekben nagyjából 22 ezer ember dolgozik. A cég egészében viszont nincs jelentős súlya a régiónak. A Tesco európai részlege tavaly 4,5 milliárd font bevételt ért el, és a 3,2 milliárd fontos üzemi nyerességből mindössze 115 millió fontot termelt. A Tesco Globál Áruházak ZRT magyarországi dolgozóinak száma 8951 fő. Sport. Hegyi etap vár ma a kerékpárosokra a Tour de France 6. szakaszán. Tadej Pogácsár 5 etap után az összetettben valamivel több mint 7 percet van lemaradva a sárga trikó mögött, de ahogy korábban is bizonyított, Pogácsár a hegyi etapok királya. Ma 12 óra 40 perctől 186 km vár a mezőnyre.
0: Időjárás.
2: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani, napközben több felé megnövekedik a felhőzet, és helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 28 fok között alakul, az Adrián 31 fok várható.
1: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szent Jákob leágazása a főváros irányában. Akadozik a forgalom Domžale és Szent Jákob között Ljubljana felé, valamint Drámnye és Plétovárje között Maribor felé. Akadozik a tengermelléki stráda forgalma is Raubar Komanda és Postojna között Koper irányában, valamint Postojna előtt Ljubljana felé.
1: MMR.

0: arra szigeten fogtam a söröd, én bevallom. Csak arra tudtam gondolni, hogy miért nem, a kezed fogom meg éppen.
1: Talán az is jéghideg, vagy ami fagyos, az csak asszik.

érkezett a fény, de közben egy árnyék álmokat vetít elém, és vágyakat kódol belém.

10 perccel vagyunk fél 12 után, még egy kis zene, aztán érkezik majd a délutáni csapat, és a délutáni műsor részben hallgathatják meg a terepjárót is 3 órától, ebben pedig több összeállítás is várja önöket. A washingtoni székhelyű kereskedelmi választóbíróság teljes egészében elutasította a brit társaság csaknem 600 milliós kártérítési keresetét Szlovénia ellen a petesházi gázmezőn tervezett földgáz kitermelés ügyében. Erről szólunk a terepjáróban, de nem csak erről persze. Napelemes közvilágítás épült a Kapca és Gyertyános közötti kerékpárúton. A projekt keretében 20 napelemes lámpatestet helyeznek ki a szakasz mentén. A beruházásról Magyar János polgármester nyilatkozott, Szabó Szuzinak az előző összeállítást pedig majd Horváth Dávid készíti. Aztán digitális történetgyűjtés a címe annak a kiállításnak, amit tegnap nyitottak meg a Lendvai Színház és Hangversenyterem aulájában a Heritage nemzetközi projektum részeként, a részletekről majd Botka Ágnes szól. Aztán a héten a Hosszúfalusi Vadászház ad otthont a kézműves alkotótábornak, a délelőtt folyamán Szőke Krisztina látogatott el a táborba, hozza a részleteket, és az elmúlt hétvégén rendezték a 8. nemzetközi Kids Tour of Slovenia utánpótlás országúti kerékpáros körversenyt. Szabó Rudolf készíti az összeállítást ebben a témában. Ennyit, tehát egészen röviden előjáróban, részletek 3 óra után a terepjáróban.

Kedves hallgatóink, 6-7 perc és dél lesz, úgyhogy véget ér a délelőtti műsor rész, de megyünk tovább, természetesen folytatódik tovább a Muravidéki Magyar Rádió műsor, érkezik a délutáni csapat, este 7-ig tart ma is a vezetett műsor rész. Köszönjük, hogy velünk rádióztak. Reméljük kellemesen teltek az elmúlt órák. Köszönjük a visszajelzéseket, hozzászólásokat is egyébként a témákhoz, és hát számítunk Önökre legközelebb is majd. A folytatásban majd a műsorvezető Göncz Tamara lesz a délután folyamán, és aztán a délutáni csapat itt lesz természetesen. A délelőtt folyamán a zenei válogatást a hangtechnikus Györkös Gorán készítette, nevében is búcsúzik a műsorvezető Donner Tíme, a híreket meg Farics Dori szerkesztette, hamarosan érkezik majd a krónikában, mondja a legfontosabb történéseket, utána pedig sok-sok zenével megyünk majd tovább. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, jó vételt, jó rádiózást, minden jót!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Györkös Korán. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, íme néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Ma a pénzügyi bizottság a kormánypártok tagjainak és a Resnica kérésére az előző kormány idejének közpénzügyeiről tárgyal.
1: A baloldal párt szerint a választott bíróság az Ascent Resources ügyben hozott döntése fontos győzelmet jelent Szlovénia számára.
2: Szlovénia idén 50 millió amerikai dollárt különít el Ukrajnának a NATO PURL katonai segítségnyújtási kezdeményezés részeként.
1: A Financial Times szerint a Tesco fontolgatja közép- és kelet-európai üzletágának eladását, ami Magyarországot is érinteni.
2: Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmus támogató államok listájáról, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter.
1: Következzenek az erről szóló részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában. Ma a pénzügyi bizottság a kormánypártok tagjainak és a Resnica párt kérésére az előző kormány idejének közpénzügyeiről tárgyal. Az előterjesztők a Robert Golob kormánya alatti felelőtlen közpénzügyi gazdálkodásról folytatnak vitát. Véleményük szerint a mandátumot a költségvetési fegyelem hiánya, a közpénzek átláthatatlan kezelése és az adófizetők pénzének irracionális elköltése jellemezte.
2: A sürgősségi ülés előterjesztői két határozati javaslatot tesznek a bizottság elfogadására, nevezetesen, hogy a pénzügyi bizottság javasolja azt, hogy a kormány végezzen 6 hónapos ellenőrzést a Robert Golob vezetésével a kormányzati közpénzköltésekről az aktuális ügyek ellátása során, valamint, hogy a bizottság javasolja azt, hogy a kormány 2026 végéig vizsgálja meg a közpénzkiadások csökkentésének lehetőségeit a Maastrichti kritériumok teljesítése érdekében.
1: A baloldal párt szerint a választott bíróság az Ascent Resources ügyben hozott döntése fontos győzelmet jelent Szlovénia számára, és megerősíti, hogy az állam a közérdekben védheti az embereket, a természetet, az ivóvizet, anélkül, hogy engedne a nagyvállalatok nyomásának.
2: Ugyanakkor megerősíti a hidraulikus repesztés betiltásáról szóló döntés helyességét. Natasa Sukic képviselő örült a döntésnek, és azt mondta, a döntés azt bizonyítja, hogy sikeresen lehet ellenállni a vállalati nyomásnak, és megvédeni a közérdeket. A baloldal párt először 2020-ban vezette be a parlamenti eljárásba a fracking módszerrel történő földgáz kitermelés tilalmát, és több sikertelen kísérlet és az ellenzéki pártok új javaslatai után a törvénymódosítást végül 2022 áprilisában fogadták el, amikor az akkori koalíció a rendelkezést belefoglalta a törvényjavaslatába.
1: Szlovénia idén 50 millió amerikai dollárt különít el Ukrajnának a NATO PURL katonai segítségnyújtási kezdeményezés részeként, jelentette be Janez Janša miniszterelnök tegnap az ankarai NATO csúcs találkozón. Bejelentette a jövő heti kijevi látogatását is. Kifejtette továbbá, hogy ezeket az összegeket elsősorban Ukrajna légvédelmi rendszerének megerősítésére szánják.
2: Ukrajna további támogatása az orosz agresszió elleni küzdelemben a kétnapos ankarai NATO csúcs találkozó egyik központi témája volt. Szó esett a védelmi kiadások növeléséről, a védelmi ipar képességeinek megerősítéséről és Európa nagyobb szerepvállalásáról saját biztonságának garantálásában. Janša bejelentette, hogy Szlovénia új hozzájárulást nyújt a PURL kezdeményezéshez, amelyen keresztül európai szövetségesek és Kanada finanszírozzák az Ukrajnába irányuló amerikai fegyverszállításokat.
1: A korrupció ellenes bizottság megerősítette, hogy vizsgálatot indított Zorán Jankovics Ljubljana polgármestere ellen feltételezett integritási jogsértések ügyében, mivel Jankovics, illetve az önkormányzat együttműködik a Cseferin és partnerei ügyvédi irodával.
2: A panaszról az Info 360 portál számolt be. A portál szerint a vizsgálati idítót zavarba hozta az a tény, hogy Ljubljana városa együttműködött a Cseferin és partnerei ügyvédi irodával. Ugyanakkor az ügyvédi iroda egyik partnere és társtulajdonosa Janez Koscsák, aki Jankovicsot büntető ügyeiben is képviselte, a korrupcióellenes bizottság februárban indított vizsgálatot az ügyben. Az STA továbbra is várja az önkormányzat és a polgármester válaszát.
1: Külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. A Financial Times szerint a Tesco fontolgatja közép- és kelet-európai üzletágának eladását, ami Magyarországot is érinteni. Az Egyesült Királyság legnagyobb szupermarket lánca a brit piac mellett Írországban, Szlovákiában, Csehországban és Magyarországon is jelen van, miután a 2010-es évek közepétől egy számviteli botrány után leépítette nemzetközi jelenlétét.
2: Ebben a négy országban 871 üzletük van, a legtöbb közel 300 a cseheknél, míg Magyarországon nagyjából 200, és ezekben nagyjából 22 ezer ember dolgozik. A cég egészében viszont nincs jelentős súlya a régiónak. A Tesco európai részlege tavaly 4,5 milliárd font bevételt ért el, és a 3,2 milliárd fontos üzemi nyereségből mindössze 115 millió fontot termelt. A Tesco Global áruház a ZRT magyarországi dolgozóinak száma 8951 fő.
1: Márta Kosz az Európai Bizottság Szerbiáról szóló bővítési jelentését tárgyaló plenáris vitában felhívta a figyelmet. Az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozón egyértelmű elköteleződés mutatkozott a szerb vezetés részéről, azzal kapcsolatban, hogy az Európai Uniós integráció stratégiai prioritásuk. A biztos szerint az ország az elmúlt időszakban több területen is kézzelfogható előrelépést ért el.
2: Emlékeztetett arra is, hogy a szerb parlament két héttel ezelőtt módosította a januárban elfogadott igazságügyi törvényeket, amit fontos lépésnek nevezett a bizalom helyreállítása felé. Hozzátette, Belgrád előrelépést tett a választási rendszerre vonatkozó kulcsfontosságú ajánlások végrehajtásában is, miután májusban négy választási törvényt módosított. Martakosz hangsúlyozta, az Európai Bizottság nem szeretné, hogy Szerbia lemaradjon a csatlakozási folyamatban a többi tagjelölt országhoz képest.
1: Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmust támogató államok listájáról, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter tegnap az eljárás megindítását. A közlemény szerint Donald Trump amerikai elnök hivatalosan is tájékoztatta a kongresszust azon szándékáról, hogy megszünteti Szíria státuszát, mint terrorizmust támogató állam, ami az Egyesült Államokkal való kapcsolattartást is több ponton korlátozta.
2: Marco Rubio emlékeztetett arra, hogy június végén Donald Trump Szíriával szembeni szankciók feloldásáról írt alá rendeletet a damaszkuszi kormány által megtett pozitív lépések és terrorizmus ellenes intézkedések elismeréseként. Donald Trump az Ankarában tartott NATO csúcstalálkozón tárgyalt a szíriai államfővel. Ahmed S. Sara arról biztosította az amerikai kormányzatot, hogy országa a jövőben semmilyen formában nem támogatja a nemzetközi terrorizmust.
0: Sport.
1: Az Alumini foci csapat ma kezdi szereplését az európai idényben. 19 órakor Moldáviában játszik Európa Ligás kvalifikáció első fordulójában. Az ellenfél az ottani Sheriff Tiraspol. A visszavágót pedig csütörtökön rendezik Mariborban. Győzelem esetén a Tel Aviv ellen mérkőzik az Alumini a második fordulóban. Amennyiben azonban elveszíti a meccset, az albán Dinamo City vagy a kazaksztáni Astana lesz a következő ellenfél a konferencia ligában. Franciaország és Marokkó csapata nyitja a foci VB negyed döntős párbajait. Bostonban időnk szerint 22 órakor kezdődik az összecsapás. Az említett mérkőzés győztese a Spanyolország-Belgium közötti meccs nyertesével játszik majd az elődöntőben. A negyed döntő további két mérkőzését Argentina és Svájc, valamint Norvégia és Anglia között rendezik. Hegyi etap vár ma a kerékpárosokra a Tour de France 6. szakaszán. Tadej Pogácsár 5 etap után az összetettben valamivel több mint 7 percet van lemaradva a sárga trikó mögött, de ahogy korábban is bizonyított, Pogácsár a hegyi etapok királya. Ma 12 óra 40 perctől 186 kilométer vár a mezőnyre.
3: Időjárás.
2: Délután részben derült időre kell számítani, észak irányából megnövekedik a felhőzet, és helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 28 fok között alakul. Az Adrián 31 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr pálya Szent Jákob leágazással Ljubljana irányában. Akadozik a forgalom Domžale és Szent Jákob között a főváros felé, valamint Drámlya és Pletovárje között Maribor irányában. Akadozik a tengermelléki stráda forgalma Raubar Komanda és Posztojna között Koper irányában, valamint Posztojna előtt Ljubljana felé.
1: Déli krónikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől Györkös Gorán délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és Király Tomi délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!
3: Újra vidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Kedves hallgatóink! Csütörtöki népzenei adásunkban a magyar népi hangszerek legkülönbözőbb fajtáit, együtteseit és azok tájegységi megjelenését mutatjuk be. Tartsanak velünk csütörtökön este 1-7-től!

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó BB a Muravidéki Magyar Rádióban.

Egy kis jazzes hangzással köszönti a délutáni csapat a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóit. Július 9-e van, csütörtök, egy perccel vagyunk fél egy után, és Malek Andrea bentől szólt a retúr. És ahogy említettük, a délutáni csapattal mi már itt vagyunk a Lendvai stúdióban, egy újabb kellemes délutánra készülve az önök társaságában, és ugye nagyon sok jó zene társaságában, amiket egyébként a mai délután folyamán Király Boglárka válogat. Angelikus Király Tomislava hírszerkesztő, Jobbágy Klára műsorvezető, pedig Könc Tamara. Mi leszünk itt önökkel egészen este 7 óráig, hogyha tehetik, akkor tartsanak velünk. Ugyanis jó zenékből nem lesz hiány, a folytatásban érkezik Sting és az Englishman in New York, pontban 1 órakor, pedig akkor mi a délutáne friss információival.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannónia földjén Pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: időjárás. Július 9-e van, csütörtök, 13 óra hajszál pontosan, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, önök pedig a délután friss időjárás információit hallhatják, elsőként ugyebár Szlovéniára vonatkozóan, ahogy ezt megszokhattuk. No, ma délután részben derült idő várható országszerte, észak felől azonban növekszik a felhőzet, egy-egy rövid zápor kialakulása sem kizárt. A nappali csúcsfőmérséklet 25 és 28 fok között alakul, a tenger melléken pedig elérheti a 31 fokot. Is. Holnap nagyrészt derült időnk lesz, a reggeli minimum hőmérséklet 11 és 18 fok között, a nappali csúcsérték pedig 28 és 32 fok között várható. Szombaton kezdetben többnyire napos idő, rá lehet számítani, de délután kissé gyakoribbá válnak a helyi záporok és zivatarok. Vasárnap pedig meglehetősen derült lesz az idő Szlovénia szerte, bár a jelentések szerint itt Muravidéken talán lehet készülni egy kisebb, nagyobb viharra is talán. Na de, akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket országszerte. Lendva 25 fokos, Muraszombat szintén 25, ez így van Mariborban is. Ljubljana 26 fokos, Celje és Novo Mesto is 26 fokosak jelenleg, Koper 30 fokos, Kedarecán pedig 11 fokot mutatnak a hőmérők. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Ma változóan felhős időt követően gomoly felhő képződésre számíthatnak sok napsütéssel. Utóbbi főként az északkeleti ország részben lehet erőteljesebb, leginkább arrafelé, illetve a délnyugati határ mentén keletkezhetnek záporok, illetve zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére pedig többnyire 13 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap, azaz pénteken általában napos idő várható gomoly felhőkkel. Szombaton többnyire napos idő várható, megint csak gomoly felhőkkel, vasárnap pedig akkor több felhő valószínű, de több órára így is kisüt a nap. És akkor lássuk még a jelenlegi hőmérsékleteket Magyarországon is. Lenti 24 fokos, Zalaegerszeg 25, Nagykanizsa 24, Szentgotthárd szintén 24, Szombathely 25, Budapesten pedig csak ugyan 25 fokot mérnek jelenleg. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról. A távolabbra utazóknak viszont érdemes óvatosan vezetni, ugyanis baleset miatt a Ptuj-Ormozs úton Cvetkóczinál felváltva egyirányú a forgalom. Aztán gépjármű meghibásodása miatt is akadozik a Dolenszkói autópálya forgalma Ljubljanától Grosszupje felé az alagutak között. Több helyen találkozhatnak forgalmi dugókkal, illetve torlódásokkal is. A Steyr autópályán Szlovenszki Konyica és a Golor-Ebro alagút, valamint Domzsála és Szent Jakab között Ljubljana felé, a Drámlya csomópont és a Pletovári alagút között Maribor felé, valamint a tengermelléki autópályán a Raubarkomanda pihenőhely és Posztolyna között Koper felé, és Rázdörtő és a Raubarkomanda pihenő között Ljubljana felé, illetve még a Lesce-Bled úton is. Több helyen ezen kívül ugyebár munkálatok is vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni már csak ezért is. Ami pedig a rendőröket illeti, ők ma Muravidék szerte ellenőrzik a gyorshajtókat, úgyhogy csak óvatosan az utakon vezessenek, körültekintően, hogy aztán mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.
2: A Muravidéki Magyar Rádió már DAB-on is elérhető. Hallgasson minket digitálisan. MMM.

A konyhától szólt a százszor visszajátszott című dal, nálunk Lendván pedig eledett az eső, annak ellenére, hogy az árszó nem azt mutatja, hogy esne az eső, úgyhogy mondhatjuk, hogy itt vannak turpisságok ám bőven, na de minden esetre zenéből a folytatásban sem lesz hiány, ugyanis Geszti Péter és Péterfi Bori közös dalát hallhatjuk majd a Beléd szerettem, ez van című muzsikát, és ha már Péterfi Bori, akkor érdemes megemlíteni, hogy július 10-én, azaz holnap a Budapest Parkban Péterfi Bori és a Love Band koncert lesz, akiknek az előzenekara, illetve szupportja nem más, mint a Girlhood. Mindkét zenekar érdekes anyagot is készített egyébként a közösségi média oldalaikon. Egyikben például a két zenekar frontembere egymásba ütközik, és véletlenül felcserélik a földre esett fülhallgatójukat. No, még Bori füleséből a Dühöngő szól, addig Tíciájéból a Vámpír, ha pedig valaki mindkettőt szeretné hallani, akkor holnap irány a Budapest Park, vagy maradhat akár az MMR társaságában is, ugyanis a folytatásban szólni fognak a jobbnál jobb dalok, ahogy említettük, érkezik Geszti Péter és Péterfi Bori, na meg a Beléd szerettem, ez van.

Egyébként érdekes nézni itt az ablakon át, hogy mennyire erősödik az eső odakint, úgyhogy reméljük, hogy senki nem tervezett ma kinti munkálatokat a kertben, ugyanis hát a következő percekben, vagy talán órákban ezt biztos nem tudja majd elvégezni. Mi viszont, ha már a dal előtt említettük, hogy holnap ugye Péterfi Bari és a Love Band koncert lesz Pesten, akkor érkezünk néhány olyan programajánlóval, amit szintén a holnapi napon rendeznek meg. Többek között holnap július 10-én pénteken szakmai nappal kezdik a már hagyományos 25. fazekas napokat a MAT kerámiánál. 12 órakor fazekas mesterek regisztrációja lesz, 13 órától szakmai előadás, 14 órakor égetés a Bogja kemencében, és ennek a begyújtása ugyebár, 15 órakor vezetett túra a Sárga Lilium tanösvény az Őrségi Nemzeti Park közreműködésével, 18-kor beszélgetés, közös vacsora Lábaspajtánál, 21-kor pedig akkor Tom I. Buli, hogyha minden igaz, és ezt az időjárás engedi, hát reméljük, hogy fogja engedni, ugyanis eléggé ígéretesnek tűnik ez a program a holnapi fazekas napokra. De ugye nem csak fazekas napokra lehet elmenni, hanem Gyertyánosba is, koncertre, ugyanis holnap a Gyertyánosi Turisztikai Egyesület 10 éves fennállásának alkalmából Burjana koncert lesz, méghozzá 20 órától egészen éjfélig. Ha valaki szeretne egy jót bulizni, akkor érdemes kilátogatni Gyertyánosba, a Falu Otthon mellé, illetve mögé, ott lesz megrendezve ez a koncert, erre is érdemes ellátogatni, illetve hogyha a pénteki napon nem mennek el koncertre, akkor ott július 11-én szombaton lángos fesztivált is tartanak, ugye már ezt megszokhattuk, tudjuk, hogy mi a program, 12-től már lesz lángos elvitelre, meg szórakoztató program a Duo Savana zenekarral, és a testvértelepülési vendégek fogadtatása is déli 12 órakor lesz. Aztán 14 órakor megkezdődik a csapatok gyülekezése a 8. Lángos Fesztiválon, és 14:30-tól a Lángos Fesztivál megnyitója kezdődik rövid kulturális műsorral, teljesen pontosan 15:30-ig lángossütőverseny, 6 órakor falusi játékok, illetve a csapatok fogadása már 5-től, 21 órakor pedig akkor a Zlata Zsilá szórakoztatja a nagy közönséget. Egyébként pedig felfújható játékok is lesznek, úgyhogy a legkisebbekről sem feledkeztek meg, és 2-től egészen 6 óráig korongozás, kreatív műhelyek, arcfestés, és a tűzoltók is várják a legkisebbeket, hogyha szeretnének valami érdekeset tanulni. Na, ennyi programajánlattal érkeztünk. Mi folytatjuk továbbra is zenékkel, érkezik a Kowalski meg a Vega, és a Lehetetlen nincs.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senki.
2: Ez a napi Friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal egy közös szerzeményt hoztam Meringer Marcitól és Szabó Dánieltől. Ez az Éden című daluk, amely jellemzően érzelmes, melankolikus, mégis lendületes vonalat képvisel, amelyben az elengedés és a viszonzatlan vagy éppen véget ér szerelem témája áll a középpontban. A dalszövege alapvetően igényes, hozza a modern magyar pop-rock és alternatív széna őszinte érzelmes vonalát. A dalszöveg mély és önkifejező, kicsit erős nyelvezettel, főleg a dal elején, de érett és komoly témákat érint, hiszen szól a csalódásról, a szakítás utáni önmarcangolásról. Az Éden című dal központi üzenete a viszonzatlan vagy véget ért szerelem elengedése, valamint a szakítás utáni gyász feldolgozása. A boldogság mulandóságára, elérhetetlenségére hívják fel a srácok a figyelmet, és ez a legfőbb tanulság és üzenet ebben a dalban. No meg benne van a magány és az elszigetelődés megélése, a hűtlenség és a bűntudat, a szülői elvárások és a bizonyítási vágy. Összességében ez a dal azt üzeni, hogy a szerelem elvesztése és az Édenből való kiűzés egy traumatikus, sötét időszak, de a könnyeink letagadása és a fájdalom megélése is része annak a folyamatnak, aminek a végén a szüleinknek tett ígérethez hűen újra büszkévé válhatunk önmagunkra. Érkezzen tehát Meringer Marci és Szabó Dániel, azaz Meringer és Sosehol, és a közös dal az Éden.
1: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Koszos szívem átverő újra, megcsal aztán hozzám bújna boldogság, de hogy csúk.

Kedves hallgatóink, csütörtöki népzenei adásunkban a magyar népi hangszerek legkülönbözőbb fajtáit, együtteseit és azok tájegységi megjelenését mutatjuk be. Tartsanak velünk csütörtökön este 1-7-től.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Tadej Pogácsár Alapítvány ösztöndíj pályázatot hirdetett a 2026-2027-es tanévre, amelyet rákos megbetegedésen átesett vagy még kezelés alatt álló középiskolás diákok, alap- és mesterszakos hallgatók számára szánnak. A jelentkezéseket szeptember 30-áig lehet benyújtani, jelentette be az alapítvány. Az ösztöndíj program olyan fiataloknak szól, akik gyermekkorukban vagy fiatalkorukban az élet egyik legnehezebb kihívásával néztek szembe, de ennek ellenére bátran folytatják tanulmányaikat, írták. A tavalyi tanévben 35 ösztöndíjat ítéltek oda, összesen 94 ezer euró értékben, és idén anyagi támogatással is szeretnék legalább egy kicsit megkönnyíteni azoknak a fiataloknak a tanulmányaikat, akik ezzel a nehéz betegséggel küzdöttek. Ptújban ezen a hétvégén kezdődik a 24. Art Stays Kortárs Művészeti Fesztivál, amely július 12-éig tart Thanks for the Flowers címmel. A fesztivál megnyitója 18 órakor lesz a Domonkos Kolostorban, és szeptember 6-áig Ptújban és környékén több helyszínen is megtekinthetők lesznek a kiállítások. A fesztiválon összesen 54 művész vesz részt a világ minden tájáról. Ahogy azt az Art Stays szervezői bejelentették, a nyitó hétvégén kiállítások, művészbeszélgetések, workshopok, előadások és éjszakai koncertek várják a látogatókat különböző helyszíneken. A főprogram július 9-e és 12-e között zajlik. A nyitó hétvége után a kiállítások szeptember 6-áig lesznek megtekinthetők. A szombati programban művészekkel való beszélgetések, kiállítás megnyitók szerepelnek a Ptui Várban, vasárnapra pedig hagyományos tárlatvezetést hirdettek. Martakos az Európai Bizottság Szerbiáról szóló bővítési jelentését tárgyaló plenáris vitában felhívta a figyelmet, az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozón egyértelmű elköteleződés mutatkozott a szerb vezetés részéről, azzal kapcsolatban, hogy az Európai Uniós integráció stratégiai prioritásuk. A biztos szerint az ország az elmúlt időszakban több területen is kézzelfogható előrelépést ért el. Emlékeztetett arra is, hogy a szerb parlament két héttel ezelőtt módosította a januárban elfogadott igazságügyi törvényeket, amit fontos lépésnek nevezett a bizalom helyreállítása felé. Hozzátette, Belgrád előrelépést tett a választási rendszerre vonatkozó kulcsfontosságú ajánlások végrehajtásában is, miután májusban 4 választási törvényt módosított. Martakos hangsúlyozta, az Európai Bizottság nem szeretné, hogy Szerbia lemaradjon a csatlakozási folyamatban a többi tagjelölt országhoz képest. Sport. Franciaország és Marokkó csapata nyitja a foci VB-n negyeddöntős párbajait. Bostonban időnk szerint 22 órakor kezdődik az összecsapás. Az említett mérkőzés győztese a Spanyolország-Belgium közötti meccs nyertesével játszik majd az elődöntőben. A negyeddöntő további két mérkőzését Argentina és Svájc, valamint Norvégia és Anglia között rendezik.
0: Időjárás.
2: Délután részben derült időre kell számítani, észak irányából megnövekedik a felhőzet, és helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 28 fok között alakul, az Adrián 31 fok várható.
1: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szent Jakab leágazása Ljubljana irányában. Akadozik a forgalom Szlovenske Konyice és Golorebra között a főváros felé, valamint Zima és Pletovárje között Maribor irányában. Baleset következtében zárva van a kerülősáv Szentpéter és Zsálec között Maribor felé. Akadozik a tengermelléki stráda forgalma Raubar Komanda és Posztojna között Koper irányában, valamint Trasdörto és Raubar Komanda között Ljubljana irányában.
1: MMR.

0: Hunta, nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMLM.
1: 14 óra 15 perc a pontos idő, odakint talált az első, nálunk pedig kezdődik a délutáni apró hirdetés, és még mielőtt fogadnánk a friss telefonhívásokat, azért érdemes elmondani, hogy a délelőtti órákban már érkeztek hirdetések, ezek pedig akkor a következők. Lentiben olcsón elvihető 200 darab tetőcserép és nagyobb mennyiségű len szőttesből készült gabona vagy takarmány tárolására is alkalmazsák. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036 7932 7475. Aztán ingyen elvihető kis cica Zalalövőn. A telefonszáma 0036-os 30454 2776-os. Szentmargit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. A telefonszám, amit hívni lehet, 0036 30314 7158. Lenti környékén eladó egy 2005-ös Fiat Seicento 1100 köbcentiméteres 2027 áprilisig érvényes műszakival, illetve 130 ezer kilométerrel, az irányára pedig 220 ezer forint.

Tehát pedig a 0036 20 499 43 13. Peresznyén eladó 48 lóerős kabinos traktor, 2 év műszakival, jó állapotban és egy traktor meghajtású szalagfűrész. A telefonszám 0036 30 352 99 89. Gotorföldén eladó 1500 darab bontott, kisméretű tömör tégla, illetve 70 forint per darab áron teljesen pontosan. A telefonszáma 0036 30 853 40 00. Gotorföldén ismételten eladó 10 darab bontott beton kerítés oszlop 0036 30 72 40 549-es a telefonszám, amit hívni lehet. És végül lenti térségében eladók kb. 20 méterre való redőny vasbetétes kerítés elemek jó állapotban. A telefonszám 0036 20-as 372 07 85. Minket pedig akkor 2 telefonszámon lehet hívni a következő percekben 575 17 18, 575 17 19. Ha pedig külföldről szeretnének telefonálni, akkor ez plusz 386 2-es, majd pedig a 2 telefonszám közül az egyik.

0: És már van is telefonálónk. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm!
1: Hétetni szeretnék!
0: Hallgatom!
1: Csigaölő futókacsák eladók.
0: Csigaölő futókacsák?
1: Igen.
0: Rendben.
1: Lenti kápolna.
0: Csigaölő futókacsák. És akkor lenti kápolnán, ugye?
1: Igen. 30-as.
0: 530.
1: 530. 44.
0: 20-as és 44, rendben.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Mi köszönjük, hogy telefonált, kellemes napot kívánunk.
1: Viszlát, szép napot.

0: És már van is egy újabb hirdetőnk. Haló, haló, szép napot kívánok!
1: Haló,
0: haló,
1: napot kívánok! Én Vörös Sándor vagyok. Én nem hirdetnél, hanem hirdetést adtak fel körülbelül egy hete vagy másfél hete. Zavágérségi címmel, csak most nem tudtam a telefonszámot felírni. Az volt a benne, hogy ipari fikasza eladó. Ezt a számot szeretném, hogyha meg tudna nekem adni.
0: Sajnos én most fejből nem tudom megmondani, hogy melyik hirdetésről van szó, viszont hogyha ellátogat az mmr.si weboldalunkra, az apró hirdetés fül alá, ott megtalálja az eddigi összes hirdetésünket, ott bátran tud keresni.
1: Sajnos én ehhez nem értek, de azt nem tudok, mert ebben nekem segíteni. Na jó, hát nem most tudom, nem.
0: Mit is mondod, hogy mit árultak teljesen pontosan?
1: Ipari fűkaszát.
0: Ipari fűkaszát és Zalaegerszegen?
1: Igen, igen.
0: Egy pillanat, mindjárt utána nézünk, ha megvan-e. 1400 négyzetméteres terület, víz- és alsópince, és egy RK-03B típusú kaszálógép.
1: Nem.
0: Aknaemelő hidraulika lenne, vagy nem?
1: Nem, így volt hívva, hogy ipari fűkasza.
0: Egyébként megvan a telefonszámunk, fel tudja írni?
1: Megvan a telefonszám, igen. Vagy meg tudom írni, igen.
0: Rendben, akkor diktálom, ha az úgy megfelel.
1: Igen.
0: 20-as.
1: 20-as.
0: 93.
1: 93.
0: 82.
1: 82.
0: 921.
1: 921.
0: Igen, ez lesz akkor a telefonszám, ha minden igaz.
1: És amit az előtt tettek mondani, arról van szó?
0: Ez az a hirdetés, amit ön keresett, közben megtaláltuk.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Mi köszönjük, hogy telefonált, kellemes napot kívánunk.
1: Köszönöm, viszont kívánunk.

Közben üzenetben is érkezett hirdetésünk, illetve inkább keresnek méghozzá régi motorokat, illetve autókat vásárolnának, hogyha tudnak ajánlatot tenni, akkor a 0036 30 553 77 66-os telefonszámot lehet hívni.

3:30 a pontos idő, és ennyi fért bele a délutáni apró hirdetésünkbe, hogyha esetleg valamit nem sikerült volna felírni, esetleg egy telefonszámot, akkor ezeket mind megtalálják a weblapunkon, az mmr.si honlapon, az apró hirdetés fül alatt teljesen pontosan. Ide felkerül az összes hirdetésünk, még a mai napról is, ugyebár. Mi pedig akkor megköszönjük mindenkinek, aki nálunk hirdetett, és folytatjuk továbbra is zenével.

0: Ahogy azt már említettük, ugye holnap Gyertyánosban Burjánál koncert lesz a Turisztikai Egyesület fennállásának 10. évfordulója alkalmából, és ha holnap valakinek nem engedi az ideje, vagy rosszabb esetben az időjárás, hogy elmenjen erre a koncertre, akkor ezt megteheti ma, ugyanis 8-kor a Terme 3000 szállodánál Burján and Band koncert lesz, méghozzá Moravské Toplicen. Na de, hogyha már mai eseményekről beszélünk, akkor fontos megemlíteni, hogy ma jelenik meg Jude Law civil lemeze. A nagy lemez egyébként 10 vadonatúj dalt fog tartalmazni, a Jól vagyok intróval indít, majd olyan kollaborációk hallhatóak rajta, mint a Reflex Only You közreműködésével, a Lassabban Soblohár Barbarával, vagy a Tokyo Gyulissal. A tracklist hivatalos sorrendje egyébként megtalálható a művész közösségi média felületein, ha valaki már készülődne a lemez megjelenésére, akkor ezt érdemes csekkolni. Vagy akár a hétvégén premierelt Utam az albumig civil című 20 perces dokumentumfilmet is, akár ugye ez is egy jó időtöltés lehet így csütörtök délutánra, főleg, hogyha ugyanilyen kiszámíthatatlan lesz az időjárásunk, mint jelenleg. Ugyanis, hát a jelentések szerint úgy mutatja, hogy esik az eső, vagy siet az időjárás jelentés, vagy késik, nem tudhatjuk pontosan, egy biztos, hogy a nap folyamán még számíthatunk esőre, illetve borongósabb időjárásra, de ennek ellenére azért, ha tehetik, ne maradjanak le az új album civil című album megjelenéséről, és ha már egyszer ez az album és Jude Law, akkor szól is róla az egyedüli megjelent dal eddig, ami hivatalosan megjelent, ez pedig nem más, mint a Vroom, amit egyébként Tokióban forgattak, úgyhogy ez a dal fog következni, utána pedig szólni fog Sheryl Crow-tól is a The First Cut is the Deepest.
1: Na az van, hogy nagyon jó lenne, hogyha lenne benne.

Volt szó a dalok előtt Jude Law-ról és a ma megjelenő civil albumról. Egyébként közben mi ellátogattunk a művész Facebook oldalára, és megtaláltuk azt a posztot, amit egyébként tegnap rakott ki. Ez pedig a következő kép szól. Holnap megjelenik az utóbbi 2 éven munkája. Rossz kiadni ezt a gyereket a kezem közül, de már mennie kell, mert ránőtt a fejemre. Köszi, hogy így várjátok, köszi mindent, hogy ez így van. Tisztelet a prodoknak, a feateknek, a fotósoknak, a grafikusnak, ruházatomnak és a menedzsmentnek. És ami a legfontosabb, tisztelet nektek, holnaptól civilség on, vagyis most már mondhatjuk, hogy mától civilség on, mi is várjuk az album megjelenését. Na de, Jude Law-tól és a zenétől egy picit eltávolodva, hamarosan itt van nekünk 3 óra, ez pedig akkor azt jelenti, hogy várja önöket a mai terepjáró, méghozzá 5 témával, lássuk is, hogy melyek ezek. A washingtoni székhelyű kereskedelmi választóbíróság teljes egészében elutasította a brit Ascent Resources társaság csak nem 600 milliós kártérítési keresetét Szlovénia ellen a petesházi gázmezőn tervezett földgázkitermelés ügyében. A részleteket Horváth Dávid összegzi a mai terepjáró első témájában. Aztán napelemes közvilágítás épült a Kapca és Gyertyános közötti kerékpárúton. A projekt keretében 20 napelemes lámpatestet helyeznek ki a szakasz mentén. A beruházásról Magyar János Lendvökös polgármestere nyilatkozott Szabó Szuzinak. Digitális történetgyűjtés a címe annak a kiállításnak, amit tegnap nyitottak meg a Lendvai Színház és Hangversenyterem aulájában, a Heritage nemzetközi projektum részeként. A pannókon Szlovéniában, Horvátországban és Szerbiában rögzített 36 történetet láthatunk, amelyek az említett országokban lettek megörökítve. Ezek a mindennapok személyes élményeit ragadják meg, illetve közösségi életet érintő kulturális, gazdasági, környezetvédelmi témákat dolgoznak fel. A kiállítás értelmezéséhez felhasználták a mesterséges intelligencia segítségét, amelyik által szlovén nyelven visszaolvasható a történet. A részletek Botka Ágnestől a mai terepjáró 3. témájában. Aztán a héten a hosszúfalusi vadászház adott otthont a kézműves alkotótábornak. Az MNMI által szervezett táborban az általános iskolák 1-től 4. osztályosai fejleszthetik kézügyességüket. A délelőtt folyamán Szüke Krisztina látogatott el a táborba. Erről hallhatják a beszámolót a 4. témánkban. Végül pedig akkor arról, hogy az elmúlt hétvégén rendezték a 8. nemzetközi Kids Tour of Slovenia utánpótlás országúti kerékpáros körversenyt. Az erős nemzetközi mezőnyben a fiúk U17-es korosztályában, a KK Tropóci színeiben a csentei Lebár Denis állt rajthoz és kategóriájában 121 versenyző közül a 10. helyen végzett. A 3 napos megmérettetésen 19 országból 450 versenyző indult. A fiatal kerékpározó Szabó Rudolfnak nyilatkozott az idei versenyről. Ha érdeklik önöket a részletek, tartsanak velünk 3-kor, várja önöket a terepjáró.

rien. Je peux retourner avec toucher. Qui l'a dit?

0: MMR. A zene összeköt.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A washingtoni székhelyű kereskedelmi választóbíróság teljes egészében elutasította a brit Ascent Resources társaság csak nem 600 milliós kártérítési keresetét Szlovénia ellen a petesházi gázmezőn tervezett földgáz kitermelés ügyében. A részleteket Horváth Dávid összegzi.
3: Az Ascent Resources brit társasága a petroltársaság tulajdonában lévő Geoenergo vállalattal közösen kívánta megvalósítani tervét, a petesházi gázmezőn a nagy mennyiségű nyers gáz kitermelését. A műveletet hidraulikus rétegrepesztés segítségével valósították volna meg. A szlovén környezetvédelmi és területrendezési minisztérium 2019-ben kötelezővé tette a környezetvédelmi engedély megszerzését a hidraulikus rétegrepesztés kivitelezéséhez. Ezt a társaságnak nem sikerült megszereznie. Aztán a további történések, s azután, hogy a brit társaság élére új vezetőség került, az ügyvédi irodák közbenjárásával a szlovén kormányt tájékoztatta arról, hogy pert indíttat az ügyben. 2020. októberében aztán arról adott hírt a brit társaság, hogy közvetlen tárgyalásokat kezdett a szlovén kormánnyal az egyesség megkötésének érdekében. Akkoriban a hírek arról szóltak, hogy a britek mintegy 50 millió eurót fektettek a petesházi gázmezőbe, és 25 millió euró kártérítést követelnek azzal, hogy a befektetésről pontos kimutatást nem terjesztettek elő. Aztán Szlovéniában 2022-ben sor került a bányászati törvény módosítására is, ami teljes tilalmat vezetett be a hidraulikus rétegrepesztés alkalmazására. A britek szerint ezzel Szlovénia megsértette a kétoldalú befektetési megállapodást és az energetikai megállapodás rendelkezéseit. A vállalat szerint Szlovénia gyakorlatilag ellehetetlenítette a petesházi gázmezőn tervezett hidraulikus rétegrepesztéssel történő gázkitermelési beruházásukat, ezért közel 600 millió euró kártérítést követeltek. A választóbíróság a héten hozta meg a régóta várt döntését, amelyben minden vádpontot elutasított. Megállapította, hogy Szlovénia a petesházi földgáz kitermeléssel kapcsolatos intézkedéseivel nem sértette meg az energiakarta egyezményt, jelentette be Anna Kersheván legfőbb állami ügyvéd. Mint elmondta, ennek következtében a teljes keresetet elutasították. A választóbíróság egyúttal arra kötelezte a felpereseket, hogy 3 millió eurót fizessenek Szlovéniának az ügyvédi költségek fedezésére, míg az eljárás egyéb költségeit a felek fele-fele arányban viselik. Kersheván kiemelte, hogy ez volt az első olyan választóbírósági eljárás, amelyben a Szlovén Köztársaság állami ügyvédsége nemzetközi szakértői csapattal együttműködve törvényi felhatalmazása alapján képviselte az országot. Az ügy tartalmi és eljárásjogi szempontból egyaránt rendkívül összetett volt. A háromtagú bíróság egyhangú döntése végleges, és rendkívül csekély a lehetősége annak, hogy az ügyben más tartalmú döntés szülessen. A Szlovéniának megítélt 3 millió euró per költség kapcsán pedig közölték, amennyiben a felperesek azt önként nem fizetik meg, az állam megkísérli behajtani az összeget.
2: Napelemes közvilágítás épült a Kapcai és Gyertyános közötti kerékpárúton. A projekt keretében 20 új lámpatestet helyeztek ki a szakasz mentén. A beruházásról Magyar János, Lendvaközség polgármestere nyilatkozott Szabó Szuzinak.
4: Összesen 75 ilyen szolár lámpát vásároztunk kompletten, és ezt Kínából közvetlen hoztuk, mivel hogy így a legolcsóbb. Mi csak itten egy közbeszerzés alapján kiválasztottuk a kivitelezőt, a Lanex kivitelező az, aki ezeket a szolár lámpákat felállítsa, aki persze az alvázt betonozni vele a fürdbe, és minden készen van, csak fel kell állítani, egyszerű folyamat.
5: Mennyibe kerül a 20 új napelemes lámpatest beszerzése és telepítése?
4: Az összeg az 87 ezer a 75 darab kompletan a felállítással együtt, szóval ez 1167 euró egy közfelállítás. Itt Szlovéniában ez 3000 euró körül kerülne felállítással együtt, úgyhogy ez jóval kevesebb, és a másik kontingentet pedig jövőre fogjuk megrendelni. Ugyanúgy azokon a helyszíneken, ahol a vezeték és villanyhálózatot nehezebben, vagyis több költségbe kerülő befektetést, akkor nem hálózatos villany utcai világítást állítunk föl, hanem szolár utcai világítást. Másképp még tudjuk, hogy nem kell fizetni a hálózatdíjat, és nem kell fizetni a villanydíjat sem. Ez szó szerint ingyenes, és a költsége is nagyon kedvező, mármint az itteni árok által.
5: Tehát a Kapca és a Gyertyános János közötti kerékpárúton 20 darab napelemes lámpatestet telepítettek, de hova helyezték el a többit?
4: Hosszúfaluhegyen a 109 és a 120 házszám között 5, Lendvahegyen a faluotthontól 231-es házszámig 4 lámpa van felállítva, Dolacon 11, Lendvahegyen a 202-es és a 405-ös házszám között 10 van felállítva, és a Lendvai Kidrics utca a parkolóján pedig 6 napelemes közvilágítás van felállítva, ott kezdtük ezt a kontingentet kivitelezésre tenni. Nekünk még 19 marad, ami nincsen felállítva. Már még vannak a helyszínei, vagyis a terep, ahol lesz felállítva. Lendvai és a Hosszúfalusi hegyen lesz még ez, úgyhogy örülök neki, hogy nagyon jó visszajelzések vannak a polgároktól, hogy nagyon köszönik, és nagyon jó, hogy felálltuk olyan helyeken, ahol még egyszer a vezeték és hálózati villanyt nehezebb, vagy pedig költségileg rettentős nagy összegbe tudtuk volna, mert a kábel az nagyon drága, akkor a kiásása, itt még csak az utcai lámpa kiásása, szóval az az egy kis lyuk kiásása, de az alapján van akkor a munkálatok is.
2: Digitális történetgyűjtés a címe annak a kiállításnak, amit tegnap nyitottak meg a Lendvai Színház és Hangversenyterem aulájában, a Heritage nemzetközi projektum részeként. A pannókon Szlovéniában, Horvátországban és Szerbiában rögzített 36 történetet láthatunk. Ezek a mindennapok személyes élményeit ragadják meg, illetve a közösségi életét érintő kulturális, gazdasági, környezetvédelmi témákat dolgoznak fel. A kiállítás értelmezéséhez felhasználták a mesterséges intelligencia segítségét, amely által visszaolvashatók a történetek. A részletek Botka Ágnestől.
6: Ez az európai projektum másfél éve tart Erasmus név alatt. A partnerek a Csáktornyai Kultivátor Egyesület, a Pucsko Otvoreno Učilište, ugyancsak Csáktornyáról, a Pomurje Horvát Egyesület és az Újvidéki Városi Könyvtár. A projektum vezetője a Kultivátor Egyesület, amely a Duna, a Dráva és a Mura folyó mentén élő 60 évnél idősebb emberek történeteit gyűjtötte be. Nekünk partnerként 20 történetet kellett rögzítenünk. Ezek zömét itt Lendván találtuk meg, de kiterjesztettük ezt a teljes Muravidékre. Nagyon szép történetekre találtunk, mert Lendva három patak és egy folyó mellett fekszik. Ilyen nincs máshol, de sajnos mi ezeket a lehetőségeket még nem tudtuk idegenforgalmi szempontból értékesíteni. A mi feladatunk az volt, hogy felvegyük ezeket a történeteket hanganyagként, amiket továbbítottunk a projektum vezetőjéhez, aki ezeket a szövegeket lefordította és átírta. A mesterséges intelligencia segítségével 36 rövid történet született meg, amely megszerkesztette a szövegeket, és ezekhez válogatott össze fotókat, amelyek a kiállításon láthatók.
5: Mondta egyebek közt a megnyitón Gianino Kutnyák, a Pomurje HKD elnöke. A továbbiakban kihangsúlyozta, hogy a történetek a pályázatokon azért voltak konkurensek, mert elsősorban különböző tájszólásban szólalnak meg, és a mesterséges intelligencia tárháza gazdagodott ezekkel a kifejezésekkel. Ebben látja a projektum jelentőségét. A látogatóknak július 31-ig lesz lehetőségük olvasgatni a régi idők történeteit, amelyek nem csak egykor elfelejtett szokásokról, hanem egészen más éghajlati körülményekről, vagy éppen olyan természeti jelenségekről is szólnak, mint amilyen a Tisza folyó virágzása.
7: Batikolás, fafaragás, csuhézás, festés, és még sok más érdekes foglalkozás várta azokat az iskolásokat, akik a héten a kézműves alkotótábort választották. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet által szervezett tábor második állomása a Hosszúfalusi Vadászház. A közel 30 résztvevő nem csak a kézügyességét fejlesztheti, hanem sokat játszik és barátkozik is. Az ötnapos táborról Szőke Krisztina készített riportot.
8: Liza vagyok, és 7 éves, és azért jöttem, mert szeretek kézműveskedni, és nagyon tetszik, minden évben el szoktam menni. Csináltam nagyon sok mindent, de nekem a mind közül az agyagadás volt a legjobb. Most fából készítünk, a többiek megcsinálnak kukoricacsuhából angyalokat, másikak pedig megalapácsolnak ilyen kis darabokat, amikkel így ilyen minta jön ki.
9: Mit készítettél agyagból?
8: Egy világító tornyot.
9: Hogy készült ez a torony?
8: Van háromféle sáblon, egy kör, egy kis téglalap és egy nagy kocka, és a kockát össze kellett rakni fölülre a kört, és aztán a kisebbet azt ráraktuk, és úgy.
10: Én Farkas Tára vagyok, 9 éves, és azért jöttem a táborba, mert ugye ez 4. vagy 5. osztályig van, és ezen az éven leszek 5.
9: Mi az, ami tetszett neked?
10: Amikor festményeket csináltunk. Először leszelotejpeztük ilyen vonalakkal, azután befestettük azokat a helyeket, ahol nem szelotejpeztük le, és akkor, amikor ez kész volt, akkor a szelotejpet leszettük, és ott, ahol rajt volt a szelotejp, ott fehér vonalak voltak, ott pedig, ahol befestettük, ott pedig be volt festve.
9: Mesélte lelkesen a kézműves tábor 2 résztvevője. A kis alkotók örömmel osztották meg velünk, mi mindennel foglalkoztak. Halljunk is még néhány iskolást.
11: Én Kaszás Hanna vagyok, 8 éves, és azért jöttem a táborba, mert szeretek kézműveskedni.
9: Mi tetszett neked eddig a leginkább?
11: Amikor világító tornyot csináltunk a agyagból, és azt, mikor még fog száronni, hazavisszük, és majd betesszünk egy gyertyát, és majd világítani fog.
12: Én Kovács Lucia vagyok, 9 éves, jövőre leszek 5. Én is nagyon szerettem a festményeket, amikor leszelotépeztük, és befestettük, és akkor, amikor megszáradt, akkor ezeket a szelotépeket lehúztuk, meg az is tetszett, amikor ilyen szegeket vertünk bele egy fadarabba, és akkor ez egy formát alkotott, és akkor így körbehúztuk pamukkal.
13: Én vagyok Tukszár Anna, 6 éves vagyok. Nekem is a legérdekesebb a festmény volt.
14: Én Kaszás Násztia vagyok, ezen az éven megyek 6. osztályba. Azért jöttem ebbe táborba, mert nagyon szeretek én is kézműveskedni, meg most már 5. éve itt vagyok, úgyhogy mindig tetszett, hogy mit csinálunk. És nekem legjobban tetszett szerintem minden, vagy pedig a batikolás, amikor különböző színekkel befestettünk ilyen kendőket, és ma biztos csinálunk valamit ezekből a kendőkből, meg pollót is lehetett festeni, vagy rövidnadrágot.
9: Mesélték a lányok. A Hosszúfalusi Vadászháznál ma a fafaragás fortéjait is megismerhették a fiatalok. Leventének mégis egy másik foglalkozás nyerte el a tetszését. Hogy melyik is?
15: Amikor kaptunk egy kalapácsot, meg szöget, aztán ütöttük bele, aztán utána meg fonallal körbe díszítettük.
9: Milyen mintában alakítottad ki ezeket a szögeket?
15: Hát van kutya, meg világító torony, de én világító tornyot választottam.
9: Botonnak pedig a következők tetszettek.
16: Az agyagom, világító torony, meg a szögelés.
9: A fafaragás mennyire nehéz munka, mit kell itt csinálni?
16: Hát, tőzával meg kell rajzolni egy mintát, aztán ki kell kalapálni, mint a jégszobokat csinálják, valamilyen szöggel, meg kalapáccsal, vagy pecsétakóval, vagy úgy nézett ki.
9: Az ujjai mindenkinek épek és egészek?
16: Igen.
9: A hosszúfalusi kézműves alkotótábor 5 napját Tóth Andrea, a szervezőintézmény kézművese foglalta össze.
17: A gyerekek szép számmal összegyűltek idén is, 30 körüli létszámmal vannak jelen. Idén a foglalkozásokat is elég sűrűre tudtuk összehozni, tehát eléggé választékos, mindenféle szakmával meg tudnak ismerkedni. Festettünk, batikoltunk, a vesszőből szappantartót, csuhéból, agyagból világítótornyot készítettek, fafaragás, fagrafikákat, a gyöngyökből bróst, mézes kalácsot, vászonzsákot festettek, bőrkarkötőt, és táncoltak is egy kicsit, néptáncot tanultak egy nap. A záró napon pedig egy kicsit ilyen sportosabb játékos, közösségi játékok lesznek a focipályán.
9: Mik a tapasztalatok eddig? Melyik foglalkozás volt az, ami talán a legjobban megragadta a gyerekeket?
17: Talán a bőr, az agyagolás érdekelte őket, amivel ritkábban találkoznak. De nagyon szeretnek rajzolni, és meg a foci is nyerő.
9: Mondta Tóth Andrea. A táborról, amelynek köszönhetően a gyermekek a felbecsülhetetlen tudás mellett számos élménnyel is gazdagodnak, bővebben kedden 17 óra után hallhatnak.
7: Az elmúlt hétvégén rendezték a 8. nemzetközi Kids Tour of Slovenia utánpótlás országúti kerékpáros körversenyt. Az erős nemzetközi mezőnyben a fiúk U17-es korosztályában, a KK Tropóci színeiben a csentei Lebar Denis állt rajthoz. A fiatal kerékpározó Szabó Rudolfnak nyilatkozott az idei versenyről.
18: A tavalyi évhez képest idén sokkal jobban sikerült Lebar Denis számára a Kids Tour of Slovenia utánpótlás kerékpárverseny, hiszen a kiváló 10. helyen zárta a 4 szakaszból álló versenyt. Ezzel a második legjobb szlovén volt az összetettben az U17-es korosztályban. Az utolsó 64 kilométeres szakaszt a győztes idejével zárta Denis. Kategóriájában 2 magyar siker született. A nemzeti válogatott tagja Burgermeister Oliver nyert honfitársa Molnár Ágoston előtt.
19: Hát én nagyon meg vagyok elégedve a 10. helyen, mert ilyen nyílt mezőny volt, és úgy gondolom, nagyon nagy volt a konkurencia,

0: Pest, vagy maradt egyforma?
1: A pályák egyformák maradtak, de a konkurencia sokkal nagyobb volt.
0: Kategóriádban voltak a legtöbben, ugye 121-en, tehát akkor ilyen szempontból is boldog vagy, hogy ilyen sok versenyző előtt tudtál végezni.
1: Ja, ez nagyon nagy siker, nagyon boldog vagyok.
0: Milyen volt a hegyi befutó, ugye a második etap?
1: A hegyi befutó az nem volt éppen meredek part, azért nagyobb csoport érkezett együtt a célba, olyan 20-an végül, és szerintem számomra picit túl rövid volt a part, hogy valami különbséget lehetne csinálni, de ott is hatodik voltam, avval is nagyon meg vagyok elégedve.
0: A kritérium a városban ott ez kicsit lútri volt, ugye, a harmadik etap akkor délután aznap, szombaton.
1: Ja, oda nem sikerült bejutnom, mert voltak kvalifikációk is, és mindig egy pici meghiányzott, de szerencsére ottan nem lehetett sok időt veszteni.
0: Az idei verseny rendkívül szoros volt, hiszen a tizedik Lebar Denis hátránya is mindössze 70 másodperc volt a győztes idejéhez képest. A csentei bringás idén utoljára indulhatott a Kids Tour of Slovenia versenyen. Mint mondta, nagyon sokat tanulta az évek során a megmérettetésen. Számára a szezon most Pokljukán folytatódik.
1: Ja, nagyon sokat, sok tapasztalat, hogy hogyan kell versenyezni ilyen nagyobb versenyekben, mikor több versenyző van, és a taktikára is nagyon jó volt, mert itt mégis jobb versenyzők voltak, és picit máshogy kellett versenyezni. Mostant 2 hét múlva lesz egy versenyen Pokljukán, akkor még augusztus előtt még egy Ljubljanába, akkor pedig picit pihenünk.
0: A 8. alkalommal megrendezett Kids Tour of Slovenia mára Európa egyik legjelentősebb utánpótlás kerékpár versenyévé nőtte ki magát. Az idei viadalon már 450 fiatal állt rajthoz, ami több mint kétszeres a 2018-as első verseny 200 fős mezőnyének. A résztvevők Európa számos országából, sőt Ázsiából is érkeztek. A helyszín Novo Mesto, Kosztanyevicana Körki és Szentjernej volt. A verseny igazgatója Srečko Glivar szerint a Kids Tour of Slovenia ma már nem csupán egy sportesemény, hanem olyan közösség, ahol a fiatal tehetségek nem csak a győzelemért küzdenek, hanem a sportszerűség, a barátság és a kölcsönös tisztelet értékeit is megtapasztalják. Hozzátette, a szervezők évről évre magasabb színvonalú eseményt szeretnének biztosítani a versenyzők számára. A versenyt a Novo Mestoi Kerékpáros Klub szervezte, a rendezvényt pedig a Primož Roglič Alapítvány és a Szlovén Kerékpáros Szövetség is támogatja.
2: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Horváth Dávid, Szabó Szuzi, Botka Ágnes, Szőke Krisztina és Szabó Rudolf összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

Berinek darabokban hever a szíve, nálunk hétágra süt a nap, az AVS-nek pedig tegnap fejeződött be az immár negyedik AVS tábor, és egyébként erről a zenekar hát egy kisebb megköszönő levelet is tett ki, úgymond a közösségi média oldalaikra, és egyben bejelentették azt is, hogy fellépnek az EFOT fesztiválon. És ha már fesztivál, akkor pontosan ma lesz ez a koncert az EFOT-on, úgyhogy ha valakinek van jegye, akkor mindenképpen érdemes elmenni erre az AVS koncertre. És ha már koncertek, és hogyha már AVS ugyebár, akkor egyben az egyik, hát mondhatni, fontosabb, illetve nagyobb nevű hazai fellépők is, vagyis hát magyarországi fellépők az idei Szigeten, ami augusztus 11-től augusztus 15-ig lesz megrendezve 2026-ban. Pénteken fognak fellépni, azaz augusztus 14-én teljesen pontosan, és olyan zenekarok lesznek még akkor a pénteki line-upban, mint a Bring Me The Horizon, Betonhofi, ugye őt már jól ismerjük, az Annie's Okay, ők egy német zenekar, a Baby Lasagne, akik 2024-ben majdnem, de mégsem nyerték meg az Eurovíziós Dalfesztivált, pedig nagyon sok ember szerint megérdemelték volna, hogy elvigyék azt az aranykupát, és ugye sok más előadó is lesz még az idei Sziget Fesztiválon, bár a pénteki napot most egyelőre elhagyjuk, azért például szombaton Baby No Money is fellép majd, őt azért eléggé nagyon várja a nagy közönség, nagyon-nagyon. Aztán a Florence and the Machine is koncertezni fog, a 21 Pilots is fellép majd szerdán, kedden pedig Somber és Zara Larsson fognak a színpadon állni és szórakoztatni a nagy közönséget, úgyhogy eléggé nívós fellépők lesznek úgymond az idei Szigeten, hogyha valaki szeretne egy jó fesztiválra elmenni, akkor mindenképpen a Fishing on Orpheus és az EFOT után a Sziget az, aminek talán a legnagyobb hírneve van így a magyarországi fesztiválok között. Na, minden esetre a fesztiválokról egyelőre ennyit, és az AVS-ről is egyelőre ennyit, folytatjuk továbbra azért jobbnál jobb zenékkel. Érkezik Carmen in September dala, a Bližje od kože, teljesen pontosan.

Tóth Anditól szólt az Áj, hamarosan pedig a Madonna ikonikus dala fog szólni itt a Moravidéki Magyar Rádióban, ez pedig nem más, mint a Like a Virgin. 3:45-kor pedig várja már önöket majd a 7 zeneszáma. De még előtte, ha már zene, egyébként holnap, július 10-én lesz a zenei megjelenések közül a legkiemelkedőbb egy magyar lemezpremier, ez pedig nem más, mint a Bongor Fonogram díjas és platina lemezes Extázis című albumának klasszikus fekete vinil kiadása, hogyha valaki szeretne, akkor erre mindenképpen érdemes lecsapni. A lemezen olyan dalok szerepelnek, mint a Sose halunk meg, a Beef, Árnyék, Hála, Full Tempo és még sok más, viszont talán az egyik legfelismerhetőbb az Apa című dal. Egyébként pedig, ha már Bongor, akkor fontos megemlíteni, hogy van neki egy közös dala Krúbival, ez nem más, mint az Én sávom, amiben szerepel a többet között Scherer Péter is, úgyhogy akár abba is bele lehet tekinteni így ezen a csütörtök délutánon. Mi pedig, ahogy említettük, Madonnával folytatjuk, érkezik a Like a Virgin, aztán a 7 zeneszáma.

Kedves hallgatóink! Csütörtöki népzenei adásunkban a magyar népi hangszerek legkülönbözőbb fajtáit, együtteseit és azok tájegységi megjelenését mutatjuk be. Tartsanak velünk csütörtökön este 17-től.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 óra van, a mikrofonnál a délutáni hírszerkesztő Jobbágy Klára köszönti a hallgatókat. Zorán Sztevanovics, az országgyűlés elnökének véleménye szerint ellenőrizni kellene az emberek NATO-tagsággal kapcsolatos hangulatát, és azt javasolta, hogy az őszi helyhatósági választásokkal egyidejűleg tartsanak népszavazást Szlovénia szövetségi tagságáról. Nyilatkozatában kifejezte ellenzését az Ukrajnának küldött pénzen szemben is. Janez Jansa miniszterelnök tegnap az ankarai NATO csúcs találkozón bejelentette, hogy Szlovénia idén 50 millió dollárt, azaz mintegy 44 millió eurót különít el Kijev katonai megsegítésére a PUR kezdeményezésének részeként. A szlovén gyógyszer- és orvostechnikai eszközök ügynöksége bejelentette, hogy a meghibásodott biobankból származó őssejtmintákat megsemmisítették. Erősítette meg ma a hírt az STA-nak Momir Radulovic, az ügynökség igazgatója. A biobank 4000 mintájának közel kétharmadát semmisítették meg, s mintegy 1300 mintát további szerződések alapján fognak majd tárolni. A kormány rendelettel meghosszabbította a börtönökben a személyzeti problémák miatti fokozott biztonsági helyzet megoldására vonatkozó ideiglenes intézkedését 2026. október 12-éig. Az ideiglenes intézkedéssel a Szlovén Köztársaság büntetőjogi végrehajtási igazgatóságának sikerült enyhítenie a személyzeti hiányt, és biztosítania, hogy az igazságügyi rendőrök nagyobb mértékben tudják ellátni feladataikat, jelentette be az igazságügyi minisztérium a kormányülést követően. A minisztérium továbbá közli azt is, hogy a kormányzat már számos intézkedést, többek között népszerűsítő intézkedéseket is végrehajtott az igazságügyi rendőrök felvétele céljából, és ezt a jövőben is folytatni fogja. Meghalt Bonnie Tyler, legendás walesi rockénekesnő. Az énekesnő május óta küzdött egy betegséggel, amelynek következtében sürgősségű műtéten is átesett, és hetekig mesterséges kómában volt. Bár magához tért, a kezelés nem segített, és állapota tovább romlott. A kiadott közlemény szerint az énekesnő tegnap éjjel hunyt el egy portugáliai kórházban. Bonnie családja és csapata összetört szívvel jelentette be halálát. Sport. Vízbe fulladt Gabriel Muresan, korábbi kilencszeres román válogatott labdarúgó. A futballvilág gyászolja a román válogatott játékos elvesztését. Gabriel Muresan 44 éves volt.
2: Időjárás.
1: A délutáni zápor után Muravidék felett a nap hátra lévő részében többnyire derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 28 fok között alakul, az Adrián 31 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig bárhol találkozhatnak az autósok radarral, a távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyer pálya, Szent Jakab leágazása Ljubljana irányában, és több helyütt is időnként akadozik a forgalom ezen a pályán, mint ahogy a tengermelléki sztrádán utazók is időnként megnövekedett és akadozó forgalomra számíthatnak.

0: Carson Comától szólt a Babu vagy című dal, mi pedig most visszapillantunk egy picit a visszapillantóban. Ugyanis 2016. július elején szervezték meg a hagyományos vadásztábort Pártosfalván. Szőke Krisztina 2016. július 4-én készített riportja következik a mai visszapillantóban. Tartsanak velünk!
1: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.
2: 2016. július elején szervezték meg a hagyományos vadásztábort Pártosfalván. Szőke Krisztina 2016. július 4-én készített riportja következik. Egy vadásztábor.

0: rajzoltak, festettek. A hét Moravidéki Általános Iskolából és a Magyarországról érkező fiatalok részére a tábort a Moravidéki Vadász Egyesületek Szövetsége szervezte meg, immár 9. alkalommal. Most viszont első alkalommal csatlakozott a táborhoz 3 magyarországi résztvevő is, így összesen 22 fiatal jelenlétével zajlott a tábor. A vadászat iránt érdeklődő iskolásokkal mi is szóba elegyedtünk.
1: Larisa Spilák,
2: Misa Bocskorec,
3: Glória Könnye,
4: Michel Könnye.
5: És mindannyian a Pártosfalvi kétnyelvű általános iskola tanulói vagytok, igaz?
6: Igen.
5: Miért választják a lányok a vadásztábort?
6: Hát mert akartam kipróbálni, hogy milyen ez a tábor, meg úgy.
5: És egyelőre milyennek tűnik?
6: Hát jó.
7: Nekem azért érdekes, mert lövünk puskákkal, még alszunk.
5: Milyen volt tartani egy fegyvert a kezedben és elsütni?
7: Én nem lőttem, a barátom én lőttek, de már otthon lőttem. Nekem még kicsit nehéz, de másképp jó.
5: És ti miért választottátok ezt a tábort?
6: A lövésért, azért mert a barátaim is itt vannak, és azért mert érdekes.
5: És a fiúk miért akartak jönni egy ilyen táborba?
8: Mert a fiúkat érdekli a fegyver, és nagyon szeretnek lőni vele.
0: A Magyarországról érkező táborozóknak is elnyerte tetszését a tábor.
9: Németh László az én nevem.
10: Török Ákos vagyok.
11: Farman Benedek.
9: Hát én Szombathelyi közeléből, egy kis faluból jöttem, azért, mert a vadászkománál nyertem egy versenyt, és ezt a tábort az ilyen jutalom. Ilyen jutalomtábor volt, és én már régóta el szerettem volna jutni egy ilyen táborba. Nagyon sok táborban voltam már, de szerintem eddig ez a legjobb. Nekem eddig ez tetszik a legjobban.
12: Engem a barátom hívott el, a Benin, és hát nagyon tetszik ez a tábor. Mert lőhettünk célba, nagyon jó volt, meg korongra is lőhettünk.
13: Körmendről jöttem, és tetszik a tábor, és én szóltam az Ákosnak, hogy jöjjön, mert hogy együtt majd el leszünk, és tetszik, mert lőhetünk, reggel meg este kimegyünk vadászni, és tetszik.
5: A vadász életéhez, életmódjához hozzátartozik az is, hogy elsüti a fegyvert, és akkor elejti a vadat. Ez a természet rendje, ennek így kell lennie, vagy egy kicsit azért sajnáljátok ezt az állatot?
6: Hát én sajnálom, de hogyha menünk vadászra, és hogyha lekölőni, akkor le.
7: Én is sajnálom.
11: Én is.
5: A fiúk hogy vannak ezzel?
7: Hát én kicsit őket sajnálom, de hogyha most nem lőnék le, nem lenne vadászok munkája.
5: És valahogy a természeti egyensúlyhoz is hozzátartozik az, hogy bizonyos állatoknak, ha nem történik meg az a természetes kiválasztódás, elesnek, egymás áldozatai lesznek az állatok, akkor ennek meg kell történnie.
11: Természetes.
5: Néhányan már említettétek, hogy mi volt számotokra a legizgalmasabb. Mit vártok még, miről tudtok még, amit majd megéltek itt a táborban?
6: Azt várom, hogy még mámor elmenünk a Prézsáró, és akkor tan, majd megint várjuk a vadállatokat, és akkor próbálják a vadászok lelőni.
5: És mikor jó lesni a vadat?
7: Este.
5: A kora esti órákban, éjszaka, reggeli órákban?
9: Hát mindegyik alatt mindig máskor mozog. Például a vaddisztek azok mindig csak éjjel jönnek ki, de például az őzek azok hajnalban is kijönnek, este is. Hát hajnalban lehet látni a legtöbb őzet, a szarvasok ilyenkor még benn vannak az erdőbe. Ugye nemrég születtek meg a kis borjak, aztán most nagyon kevés szarvast lehet látni, inkább csak őzet és vaddisznót, meg rókát.
5: Mi mindent láttatok ti már?
6: Vaddisznót, rókát, szarvast.
9: Nyestet is láttunk ma hajnalban.
5: És kik bosszantottak benneteket éjszaka?
7: Szúnyogok.
5: Sok van belőlük?
7: Hát úgy sok.
5: És aludni tudtatok, mert itt sátorban alszotok?
7: Nem tudtunk. Szorakoztunk, eszecsátok mézet, kibe futkoztunk, egyik táborozó beütött a fejét a fába.
5: Lányok sem aludtak?
9: Nem aludtunk a sátorban.
5: Hol jobb aludni, a sátorban, vagy pedig a vadászházban?
7: Sátor.
5: Miért?
6: Hát mert még soha nem aludtunk kint, és akkor mi is kipróbálnénk azt ott.
5: Lesz rá lehetőség, a fiúk belemennek abba, hogy majd váltotok helyet, vagy nem lesz ilyen?
7: A fiú nem férnek be a házba.
5: Ha lesz még lehetőség eljönni egy ilyen vadásztáborba, akkor szívesen jöttök?
7: Igen.
11: Igen.
7: Igen.
9: Hát én nagyon szívesen jövök jövőre is.
11: Hát igen.
7: Igen.
0: A tábor szervezője a Moravidéki Vadász Egyesületek Szövetsége, Ritoper Ludvik, a szövetség elnöke, táborvezető.
14: Podarek na tem, da mladi rod se znanimo za naravo, z divjadjo,
4: A táborban arra fektetjük a hangsúlyt, hogy a fiatal nemzedékhez közelebb hozzuk a természetet.

0: természetet, a vadakat, és hogy tudatosítsuk bennük, hogy összhangban kell élnünk nekünk, embereknek, a vadakkal, a parasztgazdákkal, és hogy toleránsnak kell lennünk egymással szemben. Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a fiatalokban ez egyre inkább tudatosul. Több korábbi táborozónk ma már vadász. A jelen tábor résztvevői is lelkesek, figyelemmel kísérik az itt történteket, és nagyon ügyesek. Egyébként pedig fiatalok, és egy kis játékosság is belefér emellett. Megítélésünk szerint pont jó az, hogy a tábor 3 napig tart, hiszen ha tovább tartana, már talán ők oktatnának minket. Teljes mértékben lefoglaljuk őket. Pénteken este már lesen voltak, 10, fél 11 körül értünk vissza a táborba, aztán hajnalban 3:30 körül indultunk újra. Vasárnap egy kicsit hagytuk őket pihenni.
1: Mint elhangzott, a fiatalok a vadász fegyverekkel is megismerkedtek, Ritupert táborvezető.
2: Pod mentorstvom in varno rakovanje, mislim, varno rakovali in so...
0: Nagyon jó céllövők is vannak a táborozók között, hiszen felügyelet alatt és segítséggel ebben is kipróbálták magukat, és nagyon ügyesek voltak. Kiskaliberű vadászpisztolyt és puskát tartottak a kezükben. Amúgy a vadászegylethez a fegyvertartási engedély megszerzése miatt csak nagykorú tagok csatlakozhatnak, de a vadászegyesületben azon vagyunk, hogy utódokat neveljünk, és hogy mondjuk a 16 évesek is már az egyesület szimpatizánsaiként annak részesei lehetnének. Jogi értelemben tagok ugyanis nem lehetnek.
1: Mondta Ritupert Ludwig. A tábor keretében megnyílt a legszebb trófeákból készült kiállítás. A 9. vadásztábor pedig tegnap ünnepélyes keretek közt ért véget vadászbográccsal.
3: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.

0: ugrok egy nagyot már is. Hopp! A gödörből végre kint vagyok, és a talaj egyre jobban mozgott alattam, de szerencsére állva maradtam, mikor jöttek a rendőrök és rám néztek.
1: Megállítsuk!
0: Hagyjuk egy részeg!

Follow the Flow, csak nélküled élem túl, ez volt a dal címe, és egy olyan témával folytatjuk, ami valamennyire talán illik is ehhez a dalhoz. Ugyanis a következő hónapokban hát nekünk is túl kell élnünk valahogy az M1 nélkül, ugyanis bocsánatot kértek, és azóta nem üzemel az M1 csatornája. És beindult a mémgyár is, ami azt illeti, az M1 leállása után a Lidl és az Alza is az elsötétült képernyővel viccelődik. Emellett édességgyártók és kisvállalkozók, zenekarok és még ugye több más ismert cég is a közmédia hírcsatornáján megjelent üzenettel viccelődik a közösségi médiában. A közmédia nem hazudhat, bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük. A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk! Ez a felirat jelent meg kedd délután a közmédia M1-es csatornáján, miután az új vezetőség átvette az MTV a vezetését, és teljesen leállt a közvetítés. A magyar köztévé történetében eddig csak technikai problémák esetén, illetve például Antal József halálát követően sötétült el a képernyő. A szokatlan és egyben valószínűleg tévétörténelmi pillanat azonban azonnal bepörgette az internetes mémgyárat. A Lidl-től és az Alzától kezdve számos kisvállalkozás, zenekar és még online magazin is elkészítette a saját fekete alapon fehér feliratos üzenetét, írja egyébként a Refresher, és ők összegeztek is néhány olyan posztot, ahol megjelentek ezek a mémek, például a Lidl a saját alkalmazása miatt kért bocsánatot. Ők azt írták, bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át annyit mondtunk, hogy a Lidl plusz egy alkalmazás. Valójában sokkal több, spórolás és Lidl pontok egy helyen. A kuponok nem szűnnek meg, maradjatok velünk. Az Alza ezzel szemben az Alzák hangereje miatt exkuzálta magát. Hogy azért, hogy éveken át nem találtuk az Alzák hangerő beállításait, ők ezért kértek bocsánatot, továbbra sem találjuk. Addig is a megszokott, nagyszerű ajánlatokkal és szolgáltatásokkal várunk titeket, maradjatok velünk. Van, aki a csoki miatt írt, és azért kért bocsánatot, hogy azt mondták a csoki hízlal. Valójában nem a csoki az ellenség, hanem a mértéktelenség és a rossz alapanyagok. Egy jó minőségű étcsokoládé, egy kiegyensúlyozott életmód része lehet. És van, aki a méz hibájáról vallott, ők azt írták, hogy a méz nem csak egy édesítőszer, valójában ennél sokkal több. Minden üvegben több tízezer méh munkája, a természet és a méhész közös munkája van. Aztán a WMN magazin egy kicsit komolyabb hangot ütött meg. A WMN az elmúlt 11 évben nem hazudott, és ezután sem fog. A Fish pedig, ugye róluk már gondolhattuk volna, hogy nem fogják kihagyni ezt a mémezés alkalmat, ők nem játszhatnak popzenét, és ezt írták a posztban is, a Fish nem játszhat popzenét, bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük. A Fish most átalakul, és a halnapon hiteles pop-punk rock lesz, tök oké számokkal, néhány meglepivel, a halszolgáltatás átmenetileg az e-foton is lesz, maradjanak velünk, augusztus 1-én várjuk Önöket. Aztán a Lóci játszik is üzent, a mohácsi busók a tél előzése miatt kértek bocsánatot, az utóbbi idők legzseniálisabb Facebook oldala, a nyest ellen küzdők csoportja pedig a kis éjszakai ragadozók nevében üzent. Még egy fogorvosi rendelő is beleállt a viccbe, és a Dog Business nevű kutyákat képző vállalkozás is bocsánatot kért, amiért a kutyákat próbálták nevelni. Végezetül pedig a villamos vezetők egyik mémjét is beszúrták ide a cikknek a végére, de egyébként az említetteken kívül rengeteg olyan zenekar, illetve vállalkozás van, aki hát mémelte ezt a fekete képernyőt, például a Leander Kills és még sokan mások. Na hát ezeknek utána lehet nézni, egyébként ha másért nem, egy kis jókedv miatt lehet rajtuk bőven nevetni, olyanokat találnak ki egy-egy zenekarnál, hogy tényleg már csak nevetni lehet rajta, mást nem igazán. Mi pedig mémekkel ugyan nem, de zenével folytatjuk, a NASA fog szólni, tőled pedig a Segíd vagyok című dal.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

Somewhere Only We Know, ez volt Keen dala, és hát valamennyire illik is ehhez a kis rövidke témánkhoz, ugyanis legalább annyira szomorú, mint az, hogy július 6-án volt 9 éve annak, hogy utoljára lépett fel a Linkin Park Chester Benningtonnal. Csupán 14 nappal később, július 20-án az énekes sajátkezűleg vetett véget életének, amit azóta is gyászol nem csak a zenekar követőtábora, de a rock, metalcore zene apraja nagyja is. A Linkin Park azóta sikeresen működik egyébként, továbbra is Emily Armstrong énekessel, és azóta is óriási sikereket érnek el, mi ennek csak örülünk, és bár Linkin Park a folytatásban nem fog szólni, azért Bércesi Robert és Müller Péter közös dala, az Öböl csendje, igen, pontban 5 órakor pedig a legfrissebb hírek várják majd önöket.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 óra van, a mikrofonnál a délutáni hírszerkesztőt, Jobbágy Klárát hallják. A kormány ma felmentette Simon Szlokánt az oktatásügyi felügyelőség fő felügyelői posztjáról. Helyére július 10-től Juri Sinket nevezte ki megbízott vezetőnek. Sink több mint 25 éve dolgozik az oktatásban, először szlovén nyelvet tanított középiskolában, majd gimnáziumi igazgatóként, valamint felnőtt képzési igazgatóság fő igazgatójaként folytatta pályafutását. Az elmúlt 12 évben pedig az oktatási felügyelőségen dolgozott oktatási felügyelőként és főtanácsosként. A Tadej Pogacsár Alapítvány ösztöndíj pályázatot hirdetett a 2026-2027-es tanévre, amelyet rákos megbetegedésen átesett vagy még kezelés alatt álló középiskolás diákok, alap- és mesterszakos hallgatók számára szánnak. A jelentkezéseket szeptember 30-áig lehet benyújtani, jelentette be az alapítvány. A tavalyi tanévben 35 ösztöndíjat ítéltek oda, összesen 94.000 euró értékben, és idén anyagi támogatással is szeretnék legalább egy kicsit megkönnyíteni azoknak a fiataloknak a tanulmányait, akik ezzel a nehéz betegséggel küzdenek. Ma megkezdődött a britteknél az úgynevezett vezetőváltási eljárás. A miniszterelnöki pozícióra egyetlen egy esélyes jelölt van, mégpedig Andy Burnham Manchester polgármestere. Keir Starmer miniszterelnök, a munkáspárt jelenlegi vezetője június 22-én jelentette be távozási szándékát, miután az elmúlt hónapok sorozatos belpolitikai botrányai nyomán rendkívül népszerűtlenné vált. Saját pártjának számos képviselője, köztük kabinetjének több magas beosztású tagja is felszólította, hogy távozzon a munkáspárt és a kormány éléről. Donald Trump amerikai elnök nyilatkozata szerint véget ért az Iránnal kötött tűzszüneti megállapodás, sőt, további amerikai csapások jöhetnek, ami bajos előjelnek bizonyul a közel-keleti térség stabilitására nézve. Az eszkaláció várhatóan számos geopolitikai és gazdasági következménnyel jár, ami az egész világra is hatással lehet. Mint köztudott, az Egyesült Államok és Irán június közepén egy béke megállapodás aláírásában egyezett meg, amivel kapcsolatban sokan úgy gondolták, hogy jelentős fordulatot hozhat a hadszíntéren, a nemzetközi kereskedelemben és a világgazdaságban egyaránt. Sport, Franciaország és Marokkó csapata nyitja a foci VB negyeddöntős párbaját. Bostonban szlovén idő szerint 22 órakor kezdődik az összecsapás. Az említett mérkőzés győztese a spanyol-belga meccs nyertesével játszik az elődöntőben. A negyeddöntő további két mérkőzését Argentína és Svájc, valamint Norvégia és Anglia között rendezik.
2: Időjárás.
1: A délutáni zápor után Muravidék felett a nap hátra lévő részében többnyire derült időre kell számítani. Holnap is derült idő várható, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 11 és 18, a legmagasabb 28 és 32 fok között alakul majd.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, esték bárhol találkozhatnak az autósok radarral. Gyászjelentés. A gyászoló rokonság értesíti a szomszédokat, jóbarátokat és ismerősöket, hogy 90 éves korában elhunyt Zelko Etel Dobronakról. Temetése július 10-én pénteken 17 órakor lesz a dobronaki temetőben. Aznap 16 órától a helybeli halattasházban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló rokonság értesíti a szomszédokat, jóbarátokat és ismerősöket, hogy 90 éves korában elhunyt Zelko Etel Dobronakról. Temetése július 10-én pénteken 17 órakor lesz a Dobronaki temetőben. Aznap 16 órától a helybeli Halattasházban rabatolozzák fel.

Kedves hallgatóink! Csütörtöki népzenei adásunkban a magyar népi hangszerek legkülönbözőbb fajtáit, együtteseit és azok tájegységi megjelenését mutatjuk be. Tartsanak velünk csütörtökön este 17:00-től.

Bruno Mars, I Just Might című dalát hallhattuk az imént, 17 óra 17 perc a pontos idő, és egy kicsit most foglalkozzunk az éttermekkel, ugyanis Budapesten nyitja meg első közép-európai éttermét a világhírű séf Gordon Ramsay. A Gordon Ramsay Bar and Grill idén július 31-én kezdi meg működését a belvárosi Dorotea Hotelben. Az online asztalfoglalás pedig már elérhető. Az étterem brit grillkonyhája, vagyis grillkonyhára épülő kínálattal, magyar ihletésű fogásokkal és egész napos nyitvatartással várja majd a vendégeket, tudhatjuk meg az Index cikkéből. Na, a Gordon Ramsay Bar and Grill tehát akkor július 31-én nyílik meg Budapesten, ezzel pedig Közép-Európában elsőként jelenik meg ez a koncepció. A vendéglátóhely a belvárosi Dorotea Hotelben kap helyet, ahol már működnek Dani Garcia éttermei, az Aleli, az Anton by Aleli és a Bibó Budapest. A hotel közleményben hangsúlyozta, hogy a nemzetközi étteremhálózat Budapestet a város növekvő nemzetközi turisztikai és gasztronómiai jelentősége miatt választ a régiós terjeszkedés helyszínéül. A nyitás egyben a Gordon Ramsay Restaurants Global és a Marriott International 2019-ben indult együttműködésének folytatása. A mintegy 160 férőhelyes étteremre

vették már be, az online asztalfoglalás pedig már tegnaptól elindult. Úgyhogy ha szeretnék kipróbálni majd ezt az új éttermet, akkor érdemes már most asztalt foglalni, ugyanis borzasztóan gyorsan fogynak a helyek, úgyhogy meg lehet próbálni, reméljük, hogy nem lesz annyira drága, ami az árakat illeti, ugyanis azért nem lenne furcsa dolog, hogyha egy híres séfnek az étterme ugyebár eléggé felviszi az ételek árát, reméljük, hogy majd egy hamburger nem lesz 40-50 euró körüli, hanem egy kicsit kevesebb, és ugye majd mi is, a mindennapi emberek is mehetünk, és megkóstolhatjuk Gordon Ramsay ételeit. De egyébként a bejelentés után természetesen a trollkodás sem maradhatott el a komment szekciókban. Például voltak olyan hozzászólások, hogy kérlek, ne erőltessétek rám a babot és a kenyeret, illetve az, hogy igen, a magyar lazac és a tonhal a legjobb, és hogy semmi sem jobb az öreg, jó magyar sushinál. Úgyhogy a viccekből nincs hiány a kommentekben, és jelentkezőkből sincs hiány, ahogy említettük, a helyek sebes gyorsasággal fogynak, úgyhogy érdemes lecsapni még most egy-egy regisztrációra, ha ezt megtehetik. Mi pedig folytatjuk továbbra is zenékkel, Veréb, Tomi és Nagy Bogi dala fog szólni, a Nem ígérek semmit, aztán Dalos Bogi is énekelni fog, tőle a We All fog szólni itt az MMR-ben.

Dallos Bogitól szólt a We All, amivel 2014-ben a dalban is fellépett, és bár elég nagy sikereket ért el ezzel a muzsikával, sajnos nem jutott ki az Eurovíziós Dalfesztiválra, egyébként negyedikként végzett a dal válogatóban. Ugyanis 2014-ben nem más, mint Kalai Sanders András reprezentálta Magyarországot a Running című dalával. No és ha már magyar előadók, akkor mi egy picit visszakanyarodunk Jude Lawhoz, ugyanis pontban 4 órakor hivatalosan is megjelent a várva várt civil Jude Law legújabb nagy lemeze, és már elérhető az összes zenei platformon, YouTube, Deezer, Spotify és barátai ugyebár. Ami a zenék hallgatottságát illeti, természetesen a Vroom van az élen, ami már egy hónapja elérhető a streaming platformokon, második helyen jelenleg az album címadó dala a civil található, több mint 8000 megtekintéssel teljesen pontosan. Szorosan utána van a Reflex Only You közreműködésével, amit jelen pillanatban több mint 6800-an pörgettek már, úgyhogy ezek a számok szépen gyarapodnak, sőt, ha ráfrissítünk a csatornára, akkor már pár százal több megtekintés is van egy-egy videóklippen. Ha tehetik, hallgassanak bele önök is, ha pedig inkább az MMR társaságában maradnának, nem kell aggódni, nálunk is szólnak majd a jobbnál jobb muzsikák, bár Jude Law nem, azért Odette következik, méghozzá Hanyat című dalával, aztán Orsovai Reni és Puskás Peti közös dalát is hallhatjuk, ez pedig nem más, mint a Macska.

Tad a napfényt be a számba, ez volt Larry Hangman dala, és a port.hu legfrissebb cikkéből megtudhatjuk, hogy Hegedű Zsolt lett a magyar meglepetés a New York Times legstílusosabb embereinek listáján. A New York Times összeállította a világ legstílusosabb embereinek listáját a 2026-os évre vonatkozóan. A listába pedig még Magyarország egészségügyi minisztere, dr. Hegedű Zsolt is belefért, akinek a híres táncmozdulatai többször is felrobbantották az internetet. A népszerű orvos és politikus először a Tisza párt április 12-i győzelme után mutatta meg a különleges tánc tudását, majd május 9-én Magyar Péter miniszterelnök beiktatásának a napján szintén felhívta magára a figyelmet. A New York Times így fogalmazott a cikkében: ez a magyar egészségügyi miniszter ritka felszabadultsága, miután Magyarország új miniszterelnöke tavasszal eltávolította Orbán Viktort a hatalomból, szokatlan jelenség és könnyen magával ragad mások is. A legstílusosabb sztárok között szerepel még a többszörös Oscar-díjas Meryl Streep, a spanyol énekesnő Rosalia, valamint a hatszoros Grammy-díjas Bad Bunny is. Politikusok közül még helyet kapott a listában a francia elnök Emmanuel Macron, valamint a volt kanadai miniszterelnök Justin Trudeau is. No, ennyi friss információval érkeztünk mi a port.hu cikkéből, és ezt az órát még természetesen jobbnál jobb zenékkel zárjuk. Érkezik Puskás Peti és a The Beavers, valamint a BSV közös dala, Aki egyszer voltam címmel. Harry Styles és Szikora Róbert is énekelni fognak, pontban 6 órakor, pedig akkor mi jelentkezünk ismételten, méghozzá esti krónikával. Tartsanak velünk!

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó BB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Esti Krónika a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Egy újabb hírességet vesztett el a popzene világa. Meghalt Bonnie Tyler, a rockvilág rekettes hangú énekesnője.
2: Az országgyűlés elnöke az őszi helyhatósági választásokkal egybekötve véleménynyilvánító népszavazást tartana a NATO tagságról.
1: Megkezdődött a vezetőváltás a britteknél.
2: Az orosz elnök továbbra is kitart a háború folytatása mellett.
1: És az amerikai is semmisnek nevezte a nemrég az Iránnal kötött egyezményt. Ezek lesznek főbb híreink, most következzenek a részletek.

0: Zorán Sztefanovicsnak, az országgyűlés elnökének véleménye szerint ellenőrizni kellene az emberek NATO-tagsággal kapcsolatos hangulatát, és azt javasolta, hogy az őszi helyhatósági választásokkal egyidejűleg tartsanak népszavazást Szlovénia szövetségi tagságáról. Nyilatkozatában kifejezte ellenzését az Ukrajnának küldött pénzzel szemben is.
1: Janez Janša miniszterelnök tegnap az ankarai NATO csúcstalálkozón bejelentette, hogy Szlovénia idén 50 millió dollárt, azaz mintegy 44 millió eurót különít el Kijev katonai megsegítésére a PURL kezdeményezésének a részeként. A szövetség kedden közzétett becslése szerint Szlovénia lesz az egyetlen NATO tag idén, amely GDP-jének kevesebb mint 2%-át fordítja alapvető védelmi szükségletekre. Ennek fényében Janša a NATO csúcstalálkozó alkalmával megígérte, hogy Szlovénia mostantól betartja a NATO-ban tett ígéret. A védelmi kiadások növelésére vonatkozó kötelezettségvállalások már tavaly nyáron heves politikai vitát váltottak ki, amikor a baloldal konzultatív népszavazás kiírását javasolta a védelmi kiadások emeléséről.
0: A kormánypártok és a Resznica képviselőinek kérésére az Országgyűlés Pénzügyi Bizottsága ma több mint 6 órás vitát tartott a Robert Golob kormánya alatti közpénzügyekről.
1: A bizottság azt javasolta, hogy a kormány 6 hónapon belül végezzen ellenőrzést a Golob kormány közpénz felhasználásáról az aktuális ügyek időszakában és kormányzásának az utolsó évében. Az év végéig meg kell vizsgálnia a közpénzek felhasználásának csökkentésének lehetőségeit a Maastrichti kritériumok teljesítése érdekében.
0: A Szlovén Gyógyszer- és Orvostechnikai Eszközök Ügynöksége bejelentette, hogy a meghibásodott biobankból származó őssejt mintákat megsemmisítették. Erősítettem ma meg ezt a hírt az STA-nak Momir Radulovics, az ügynökség igazgatója.
1: A biobank 4000 mintájának közel 2/3-át semmisítették meg, és mintegy 1300 mintát további szerződések alapján fognak tárolni. A minták tárolásához folyékony nitrogénre van szükség. A Gaia Cell vállalat azonban a közelmúltban felmondta a gázszolgáltatóval kötött szerződését. A Vrtácsnik ügyvédi iroda mintegy 500 családot képvisel a biobank ügyben. Ezen ügyfelek eltérő jogi helyzetben vannak. Az iroda képviselőjének elmondása szerint ma megvizsgálnak minden lehetőséget a jogi helyzet biztosítása érdekében, és megfelelő pereket vagy jogorvoslati lehetőséget nyújtanak majd be. A biobank 2024-es csődje után a Gaia Cell ideiglenesen körülbelül 4000 őssejt mintát vett át, annak ellenére, hogy nem volt szerződése a minták helyettesítő tárolására.
0: A Tadej Pogacsár Alapítvány ösztöndíj pályázatot hirdetett a 2026-27-es tanévre, amelyet rákos megbetegedésen átesett vagy még kezelés alatt álló középiskolás diákok, alap- és mesterszakos hallgatók számára szánnak.
1: A jelentkezéseket szeptember 30-ig lehet benyújtani, jelentette be az alapítvány. Az ösztöndíj program olyan fiataloknak szól, akik gyermekkorukban vagy fiatalkorukban az élet egyik legnehezebb kihívásával néztek szembe, de ennek ellenére bátran folytatták tanulmányaikat. A tavalyi tanévben 35 ösztöndíjat ítéltek oda, összesen 94 ezer euró értékben, és idén anyagi támogatással is szeretnék legalább egy kicsit megkönnyíteni azoknak a fiataloknak a tanulmányaikat, akik ezzel a nehéz betegséggel küzdöttek.
0: Ennyit itthonról, külföldi hír összefoglalónkat egy sajnálatos hírrel kezdjük. Meghalt Bonnie Tyler, legendás velszi rockénekesnő.
1: Az énekesnő május óta küzdött egy betegséggel, amelynek következtében sürgősségi műtéten is átesett, és hetekig mesterséges kómában volt. Bár magához tért, a kezelés nem segített, és állapota tovább romlott. A kiadott közlemény szerint az énekesnő tegnap éjjel hunyt el egy portugáliai kórházban. Bonnie családja és csapata összetört szívvel jelentette be halálát.
0: Ma megkezdődött a briteknél az úgynevezett vezetőváltási eljárás. A miniszterelnöki pozícióra egyetlen egy esélyes jelölt van, mégpedig Andy Burnham Manchester polgármestere.
1: Keir Starmer miniszterelnök, a munkáspárt jelenlegi vezetője június 22-én jelentette be távozási szándékát, miután az elmúlt hónapok sorozatos belpolitikai botrányai, valamint a májusban tartott angliai helyhatósági, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán rendkívül népszerűtlenné vált. Saját pártjának számos képviselője, köztük kabinetjének több magas beosztású tagja is felszólította, hogy távozzon a munkáspárt és a kormány éléről.
0: Donald Trump amerikai elnök nyilatkozata szerint véget ért az Iránnal kötött tűzszüneti megállapodás, sőt, további amerikai csapások jöhetnek, ami bajos előjelnek bizonyul a közel-keleti térség stabilitására nézve.
1: Az eszkaláció várhatóan számos geopolitikai és gazdasági következménnyel jár, ami az egész világra is hatással lehet. Mint köztudott, az Egyesült Államok és Irán június közepén egy békemegállapodás aláírásában egyezett meg, amivel kapcsolatban sokan úgy gondolták, hogy jelentős fordulatot hozhat a hadszíntéren, a nemzetközi kereskedelemben és a világgazdaságban egyaránt. Ezt a két hónapot viszont valószínűleg nem töltik ki, mert úgy tűnik, a megállapodás felborult. Az Egyesült Államok tegnap hajnalban ugyanis újabb támadást indított Irán ellen, miután a perzsa állam előtte 3 kereskedelmi hajót támadott meg a Hormuzi szorosban.
0: A Reuters 3 Kreml közeli forrása szerint Vlagyimir Putyin elengedi a füle mellett azokat a felhívásokat, hogy Moszkva béketárgyalásba kezdjen Kijevvel, sőt a fokozódó ukrán csapások látván még inkább a háború folytatása mellett kötelezte el magát.
1: A Reuters hírügynökségnek nyilatkozó bennfentesek úgy vélik, az orosz elnök a közeljövőben a konfliktus eszkalációjával számol a tűzszünet helyett. Az egyik Putyinnal rendszeresen találkozó forrás szerint nagy a valószínűsége annak, hogy a következő hónapokban tovább béleződik a fegyveres konfliktus. Egy másik bennfentes pedig úgy fogalmazott, hogy az orosz elnök megmakacsolta magát, és fő célja továbbra is a kelet-ukrajnai Donbász teljes megszerzése. Jó lehet, az orosz előrenyomulás üteme látszólag lelassult. Ugyanez a forrás elmondta, hogy Putyin nemrég határozottan elutasította azon tanácsadók javaslatait, akik a jelenlegi frontvonalak mentén kötött tűzszüneten alapuló kompromisszumot szorgalmazták.
2: Sport.
0: Franciaország és Marokkó csapata nyitja a foci VB negyed döntős párbaját. Bostonban szlovén idő szerint 22 órakor kezdődik az összecsapás. Az említett mérkőzés győztese a spanyol-belga meccs nyertesével játszik majd az elődöntőben. A negyeddöntő további két mérkőzését Argentína és Svájc, valamint Norvégia és Anglia között rendezik meg. Vízbefulladt Gabriel Muresan, korábbi 9-szeres román válogatott labdarúgó. A futballvilág gyászolja a román válogatott játékos elvesztését. Gabriel Muresan 44 éves volt.
1: Időjárás. A délutáni zápor után Muravidék felett a nap hátralevő részében többnyire derült időre kell számítani. Holnap derült idő várható. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 11 és 18, a legmagasabb 28 és 32 fok között alakul majd.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak az autósok radarral. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr pálya Szent Jákob leágazással Ljubljana irányában, és több helyütt is időnként akadozik a forgalom ezen a pályán, mint ahogy a tenger melléki strádán utazók is időnként megnövekedett és akadozó forgalomra számíthatnak.
0: Tisztelt hallgatóink, csütörtök esti krónikánkat hallották, amelyet ma Jobbágy Klára állított össze, az adás hírolvasója Göncz Tamara, hangtechnikusa Király Tomislav voltak. Munkatársaim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

Kedves hallgatóink! Önök a Muravidéki Magyar Rádió népzenei adását hallgatják. A mai alkalommal a magyar népi hangszerek legkülönbözőbb fajtáit, együtteseit és azok tájegységi megjelenését mutatjuk be. A felvezetőben gyergyói, cimbalom, hegedű, gardon hangszeregyüttes szólt. Üdvözlöm Önöket, Hunyadi Péter vagyok, népzenész. A hangszerek története minden bizonnyal ott kezdődött, mikor az ember felfedezte azt, hogy a levegő áramlása, ha szűk helyen felgyorsul, fütyülő hangot hoz létre. A fúvós hangszerek a népzene legelterjedtebb és legtöbb változatban élő hangszerei. A legegyszerűbb dallamjuk nélküli tilinkótól, a pásztorfurulyák legkülönbözőbb változatain át a kecske dudáig. A következőkben a kizárólag Somogy megyében létező hosszi furugláról hallhatnak egy bejátszást, majd pedig a magyar nyelvterület másik végén Moldvában élő két furujaféle, a kisebb szültű és a nagyobb kaval szóla.

A Somogyi hosszú furuja. A dunántúli pásztorok a 18. század óta október 20-án, az őszi betereléskor, számadáskor, szegüttetéskor ünnepelték Szent Vendel, a pásztorok, főként a juhászok védőszentjének ünnepét. Ilyen táj gyakrabban megszólalt a falvakban a dunántúli pásztorok legjellegzetesebb saját készítésű szóló hangszere, a hosszú furuja, tájnyelvi nevén a hosszi furugla. Ezt a hangszert a Somogy megyei Taszárról Herman Otto gyűjtötte 1898-ban. A közel egy méter hosszúságú szilvafa furúja testet négy darabból csapolta összekészítője. Az összeillesztéseket szépen formált mértani és tulipánt imitáló ólomöntéssel erősítették meg, mely a karcolt, valamint piros és zöld színnel festett, stilizált virágokkal együtt díszítésül is szolgált. A hangszer anyaga a leggyakrabban bodzafa vagy gyümölcsfa, amelynek kiválasztása mézben, fagyjuban és trágyalében való több héten keresztül tartó beavatása, kezelése is a pásztorok fortéjai közé tartozott. A hosszú furúja sípja és belső furata megegyezik a normál méretű pásztor furújákéval. A hossza azonban 3-5-szöröse. Már a mérete miatt is csak felnőtt férfiak használták. Hátra szegett fejjel, kinyújtott kézzel, állva, esetleg hanyat fekve, ritkán ülve játszottak rajta. Halk hangú hangszer. Ezért járja az a tréfás mondás, hogy fújhatja a betyár a bokor mögött, a szomszéd bokornál ülő pandúr sem hallja. A játékos határozatlan hangon, vagy a dallam alaphangján, egy-két oktávval mélyebben, vagy magát a dallamot dünnyögte, morogta bele a furujába. Az archaikus játékmód, mely a múlt század közepén még a hagyományokban szegényebb Alföldön is általános volt, hangosabbá teszi a hosszi furuglát. Azokat a hangokat, melyek a hangszeren nem kijátszhatók, a furujás maga énekli hangszerébe. A dunántúli hosszú furúja előfordulására Veszprém, Vas, Zala, Somogy, Tolna, Baranya megyékből és Szlavóniából van adatunk. A hangszert leggyakrabban egy részből, egy hosszú botból készítették, amelynek a belsejét kiégették vagy kifúrták. A dunántúli pásztorfaragások és díszítésmódok legmutatósabb technikáit, a karcolást, spanyolozást, domború faragást, ólomöntést, tükörberakást, újabban az esztergálást is megtalálhatjuk a hosszú furuján. Éves darabokon a pásztorok gyakran a monogramjukat és a készítés évszámát is feltüntették. A hosszú furuja eredetét, kialakulását pontosan nem ismerjük. Azt viszont tudjuk, hogy a múlt század második felében a polgári divatban is megjelentek hasonló hangszerek. A sétabot, sétapálca, fokos, csákány furuják, melyeknek újabb népi változatai szintén ismertek. A
Az ötlyukú furulya más népek zenéjében is előfordul, de egyedülálló a dunántúli magyar hosszú furulya mérete, szokatlan hangsora, gazdag díszítése, dünnyögős játékmódja. A hagyományos pásztorkodás háttérbe szorulásával sajnos ma már a hosszú furugla is kiszorult a használatból.

A hangszeres népzene történetében hosszú évszázadokon át egyeduralkodóak voltak az önmagukat kísérő úgynevezett burdon hangszerek. A burdon hang egy folyamatosan szóló kísérő hangot jelent, ami a dallam alaphangja. Az alaphang mellett még szólhat az alaphang kvintje is, valamint a harmadik szólamként maga a dallam. Mindez egyazon hangszeren egyszerre szólal meg. A magyar népzenében a három legjelentősebb burdon hangszer a duda, a citera és a tekerőlant, melyek népszerűsége ugyan visszaszorult a vonós zenekarok elterjedésével, de a nyelvterület délebbi tájain még a 20. század közepéig használatban voltak. Somogyban a citera és a duda, a délalföldön pedig a tekerőlant hagyománya maradt fenn. Felvételeinken először somogyi dudanóta, majd citera muzsika szól, ezt követően pedig a délalföldön használatos tekerőlant hangját a klarinéttal kiegészülve hallhatjuk.

A burdon hangszerek és zenekarok közötti átmenetet a hangszerpárok képezik, melyek gyakran még ugyanúgy hordozzák az alaphang kíséretet, esetleg kezdetleges harmóniák megjelenése mellett. Példaként felsorolva néhányat, elsőként említhetjük az imént hallott tekerő klarinét együttesét a Délalföldről, vagy akár az egymást kísérő két hegedű hangszerpárt is a bihari románság köréből. De ilyen a kelet-erdélyi hegedű gardon együttese, vagy a moldvai magyarság által közkedvelt hegedű koboz hangszer együttes. Ez utóbbit hallhatjuk most a Korinda zenekar előadásában.

A magyar népi hangszerek egy része csak az adott tájegységre jellemző, más részük akár az egész nyelvterületen is elterjedt. Vannak ugyanakkor olyan népzenében használatos hangszerek is, melyek a magyar zenekultúrában fejlődtek ki, és az európai köztudatban magyar hangszerként tartják őket számon. Ilyen lehetett a 17. század táján a koboz, de még inkább ilyen a 19. században kifejlesztett két népi hangszer, a nagy cimbalom és a tárogató is. Ezek nem régiben a hungarikumok listájára is felkerültek. A most következő csallóközi felvételünkön a vonós zenekarban szereplő cimbalom szólal meg úgy, hogy hangja ki lett emelve a háttérben szóló vonós zenekar hangzásából. Második, gömöri összeállításban pedig a tárogató a vonós banda vezető hangszere.

Kedves hallgatóink! Mai adásunkban a magyar népi hangszerek különböző fajtáiról és hangszeregyütteseiről esett szó, tájegységi jellegzetességeket is bemutatva. A legegyszerűbb fúvós hangszerektől a burdon hangszereken át eljutottunk a hangszerpárokig. Végezetül a három legjellemzőbb hangszeregyüttes, a vonós, a rezes és a tambura zenekar közül ezutóbbit szólaltatjuk meg a sárközi hagyományból. Ezzel a felvétellel megköszöni a figyelmüket a műsorvezető Hunyadi Péter. A viszonthallásra!

18 óra 54 perc a pontos idő, és búcsúzik a délutáni csapat, ugyanis hamarosan itt lesz nekünk 7 óra, ezzel pedig várja majd önöket az esti mese. Utána magyar nóták és csárdások válogatása fog szólni, 8-tól a terepjárót ismételjük, 9-től a podgyász ismétlését hallhatják, és az esti műsor folyamán rengeteg jó zene várja majd még itt önöket a Muravidéki Magyar Rádió Társaságában. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus Király Tomislav, a délutáni hírszerkesztő Jobbágy Klára, műsorvezető pedig Gönc Tamara. Mi megköszönjük figyelmüket, és továbbra is azért tartsanak a Muravidéki Magyar Rádió Társaságában, ahogy említettük, műsorokból és zenékből nem lesz hiány. Holnap 17:30-tól várja majd önöket a délelőtti csapat, és ahogy azt a nap folyamán említettük, holnap kezdődnek meg a hagyományos 25. fazekas napok, Gyertyánosban 8-tól Burjana koncert, és egyébként 5 órától egészen 8 óráig lapozgathatnak is a Rózsavárosi Parkban a könyvtár a lombok alatt keretein belül. További kellemes estét és további kellemes rádiózást kívánunk mindannyiuknak!

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: Benedek Elek, Zetavára. Zete lakán túl, nem messze, magas szikla tetején állott hajdanában Zetavára. Aki arra jár, még ma is láthatja ennek a várnak a romladékát. Nem sokkal azután, hogy a magyarok a keresztény hitre kezdettek térni, építette ezt a várat egy Zeta nevű büszke nagyúr, pedig lent a hegytövében, a cselővölgyében gyönyörű palotája volt, olyan, hogy messze földön nem volt párja. De Zeta, nehogy ráerőltethessék az új hitet, fényes palotáját földig romboltatta, s a hegy tetejére épített egy várat. Oda menjen, kinek az élete nem kedves. Zetának két leánya, s egy fia volt. A leányok vele laktak a várban, hanem a fiú ritkán ült otthon. Háború volt akkor a magyarnak az élete, nem ült ő otthon, aki kardot tudott forgatni. Esztendő után múlt el, mindenféle hírek jöttek, meg mentek a fiatal Zetáról. Csak ő nem jött haza. Egyszer az a híre jött, hogy meghalt a csatában. Aj, akkor az apja elsiratta. Hát de másszor az a hír jött, hogy áttért az új hitre. Na, akkor az apja megátkozta. Inkább halt volna meg a hittagadó, mondotta az öreg Zeta, s többet a fia nevét nem volt szabad kiejteni. Hanem aztán a fiú egyszer mégis hazajött. Mikor nem is gondolt rá senki, fölvágtatott a várba fehér paripáján. Na vissza! Kiáltott az apa. Őseit hitét elhagytad, nem vagy az én fiam! Mondotta szelíden a fiú. Ne űzd el a fiadat, apám! Inkább térj át az új hitre te is! Aztán a testvéreihez fordult, akik éppen aranyhímet varrottak. Ugye ti is követtek az új hitre engem? Feleltek a leányok. Mi megmaradunk az apánk hitén. Na hallod? Kiáltott az öreg Zeta. Nem kell a te jövevényistened, ki a házamból? S ím, halljatok csodát! Ebben a pillanatban megdördült az ég, megingott a szikla, hogy összeomlott a büszke vár. Maga alá temette Zetát, s a két leányát. Csak a fiúval volt az Isten. Fehér táltosával leugratott a várfaláról, s nem történt semmi baja. Összeomlott Zeta vára, s eltemetődött. Nem csak Zeta, de vele a tengerkincs is. Az omladékok között nehéz vasajtók alatt van ma is Zeta kincse, s ezek a vasajtók megnyílnak minden Szent György napjának az éjjelén. Azóta sok száz esztendő telt el, s Szent György napján sok ember próbál szerencsét, de aki egyszer bement a megnyílt vasajton, többé nem került vissza. Mind azt szerette volna, ha kincset egészen elhozhatja. Mire aztán kifelé indultak volna, a vasajtók újra bezárultak, s többet nem látták Isten áldott napját. Hanem ennek előtte úgy száz esztendővel élt Zeta lakán egy Botházi nevű ember. Ez azt mondta. Ami másokkal történt, én velem nem történik meg. Elég lesz nekem egy tarisznya arany is, s míg a vasajtó újra bezáródnék, kijövök én onnan. Hát elkövetkezik Szent György napja. Éjfélkor nagy lángot vet a vasajtó, szörnyű dördüléssel kinyílik, s Botházi bemegy. Szeme szája elállott a nagy csodálkozástól, tele volt egy nagy pince arannyal, ezüsttel, gyémánttal, szinte megvakult a szertelen ragyogástól. Ott a nagy kincshalomnak tövében ült két leány. Aranyhímet vart mind a kettő. Hát ti kik vagytok, mik vagytok? Kérdi Botházi. Mi Zeta leányai vagyunk, felelték a leányok. 700 esztendeje ülünk, kics varrunk hímet. Aztán meddig akartok még itt ülni? Kérdezte Botházi. Feleltek a leányok. Ameddig a tehenek meleg tejet adnak, s az asszonyok kendert fonnak. Na, akkor itt is maradtok, míg a világ s még két nap, mondotta Botházi. Azzal nekiesett az aranynak, színig töltötte a tarisznyát. Ejnye, gondolta magában. Bár még egy tarisznyát hoztam volna. Lekapta a kucsmáját, s teletöltötte azt is. Megint sóhajtott. Bár csak még egy kucsmám volna, mondották a leányok. Siess, mert itt pusztulsz. Hát de már a zsebeimet csak megtöltöm. Hirtelen megtöltötte a zsebeit, s azzal utcó neki vesd el magad, szaladott ki a pincéből. Éppen mikor kitette fél lábát az ajtón, akkor csapódott be az ajtós, odaütötte a másik lábát. Hát a kincset kihozta, de az egyik lába ott maradt. Meggazdagodott, de gazdagságán nem volt Isten áldása. Ahogy jött, el is ment a pénz. Nem maradt egyebe, csak a csúf neve. Sánta Botházi. Azóta békén varhatnak hímet az etaleányok. Nem háborgatja már őket senki.
1: Itt a vége, most jövél le. Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek.
2: Jó éjszakát.
3: Szép álmokat.
4: Szép álmokat.
5: A Muravidék hullámhosszán. MMR.
6: A hét magyar nótája.

rád majd vigyázz reád. Te vagy az életem minden reménye, te vagy az élet.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A washingtoni székhelyű kereskedelmi választóbíróság teljes egészében elutasította a brit Ascent Resources társaság csak nem 600 milliós kártérítési keresetét Szlovénia ellen a petesházi gázmezőn tervezett földgáz kitermelés ügyében. A részleteket Horváth Dávid összegzi.
3: Az Ascent Resources brit társasága a petroltársaság tulajdonában lévő Geoenergo vállalattal közösen kívánta megvalósítani tervét, a petesházi gázmezőn a nagy mennyiségű nyers gáz kitermelését. A műveletet hidraulikus rétegrepesztés segítségével valósították volna meg. A szlovén környezetvédelmi és területrendezési minisztérium 2019-ben kötelezővé tette a környezetvédelmi engedély megszerzését a hidraulikus rétegrepesztés kivitelezéséhez. Ezt a társaságnak nem sikerült megszereznie. Aztán a további történések, s azután, hogy a brit társaság élére új vezetőség került, az ügyvédi irodák közbenjárásával a szlovén kormányt tájékoztatta arról, hogy pert indíttat az ügyben. 2020. októberében aztán arról adott hírt a brit társaság, hogy közvetlen tárgyalásokat kezdett a szlovén kormánnyal az egyesség megkötésének érdekében. Akkoriban a hírek arról szóltak, hogy a britek mintegy 50 millió eurót fektettek a petesházi gázmezőbe, és 25 millió euró kártérítést követelnek azzal, hogy a befektetésről pontos kimutatást nem terjesztettek elő. Aztán Szlovéniában 2022-ben sor került a bányászati törvény módosítására is, ami teljes tilalmat vezetett be a hidraulikus rétegrepesztés alkalmazására. A britek szerint ezzel Szlovénia megsértette a kétoldalú befektetési megállapodást és az energetikai megállapodás rendelkezéseit. A vállalat szerint Szlovénia gyakorlatilag ellehetetlenítette a petesházi gázmezőn tervezett hidraulikus rétegrepesztéssel történő gázkitermelési beruházásukat, ezért közel 600 millió euró kártérítést követeltek. A választóbíróság a héten hozta meg a régóta várt döntését, amelyben minden vádpontot elutasított. Megállapította, hogy Szlovénia a petesházi földgázkitermeléssel kapcsolatos intézkedéseivel nem sértette meg az energiakarta egyezményt, jelentette be Anna Kersheván legfőbb állami ügyvéd. Mint elmondta, ennek következtében a teljes keresetet elutasították. A választóbíróság egyúttal arra kötelezte a felpereseket, hogy 3 millió eurót fizessenek Szlovéniának az ügyvédi költségek fedezésére, míg az eljárás egyéb költségeit a felek fele-fele arányban viselik. Kersheván kiemelte, hogy ez volt az első olyan választóbírósági eljárás, amelyben a Szlovén Köztársaság állami ügyvédsége nemzetközi szakértői csapattal együttműködve törvényi felhatalmazása alapján képviselte az országot. Az ügy tartalmi és eljárásjogi szempontból egyaránt rendkívül összetett volt. A háromtagú bíróság egyhangú döntése végleges, és rendkívül csekély a lehetősége annak, hogy az ügyben más tartalmú döntés szülessen. A Szlovéniának megítélt 3 millió euró per költség kapcsán pedig közölték, amennyiben a felperesek azt önként nem fizetik meg, az állam megkísérli behajtani az összeget.
2: Napelemes közvilágítás épült a Kapca és Gyertyános közötti kerékpárúton. A projekt keretében 20 új lámpatestet helyeztek ki a szakasz mentén. A beruházásról Magyar János, Lendvaközség polgármestere nyilatkozott Szabó Szuzinak.
4: Összesen 75 ilyen szolár lámpát vásároztunk kompletten, és ezt Kínából közvetlen hoztuk, mivel hogy így a legolcsóbb. Mi csak itten egy közbeszerzés alapján kiválasztottuk a kivitelezőt, a Lanex kivitelező az, aki ezeket a szolár lámpákat felállítsa, le kell persze az alvázt betonozni vele a fődbe, és minden készen van, csak fel kell állítani, egyszerű folyamat.
5: Mennyibe kerül a 20 új napelemes lámpatest beszerzése és telepítése?
4: Az összeg az 87 ezer a 75 darab kompletten a felújítással együtt, szóval ez 1167 euró egy közfelújítás. Itt Szlovéniában ez 3000 euró körül kerülne felállítással együtt, úgyhogy ez jóval kevesebb, és a másik kontingentet pedig jövőre fogjuk megrendelni. Ugyanúgy azokon a helyszíneken, ahol a vezeték és villany hálózatot nehezebben, vagyis több költségbe kerülő befektetést, akkor nem hálózatos villany utcai világítást állítunk föl, hanem szolár utcai világítást. Másképp meg tudjuk, hogy nem kell fizetni a hálózatdíjat, és nem kell fizetni a villanydíjat sem. Ez szó szerint ingyenes, és a költsége is nagyon kedvező, mármint az itteni árok által.
5: Tehát a Kapca és a Gyertyános János közötti kerékpárúton 20 darab napelemes lámpatestet telepítettek, de hova helyezték el a többit?
4: Hosszúfaluhegyen a 109 és a 120 házszám között 5, Lendvahegyen a faluotthontól 231-es házszámig 4 lámpa van felállítva, Dolacon 11, Lendvahegyen a 202-es és a 405-ös házszám között 10 van felállítva, és a Lendvai Kidrics utca a parkolóján pedig 6 napelemes közvilágítás van felállítva, ott kezdtük ezt a kontingentet kivitelezésre tenni. Nekünk még 19 maradt, ami nincsen felállítva. Már még vannak a helyszínei, vagyis a terep, ahol lesz felállítva. Lendvai és a Hosszúfalusi hegyen lesz még ez, úgyhogy örülök neki, hogy nagyon jó visszajelzések vannak a polgároktól, hogy nagyon köszönik, és nagyon jó, hogy felálltuk olyan helyeken, ahol még egyszer a vezeték és hálózat villanyt nehezebb, vagy pedig költségileg rettentős nagy összegbe tudtuk volna, mert a kábel az nagyon drága, akkor a kiásása, itt még csak az utcai lámpa kiásása, szóval az egy kis lyuk kiásása, de az alapján van akkor a munkálatok is.
2: Digitális történetgyűjtés a címe annak a kiállításnak, amit tegnap nyitottak meg a Lendvai Színház és Hangversenyterem aulájában, a Heritage nemzetközi projektum részeként. A pannókon Szlovéniában, Horvátországban és Szerbiában rögzített 36 történetet láthatunk. Ezek a mindennapok személyes élményeit ragadják meg, illetve a közösségi életét érintő kulturális, gazdasági, környezetvédelmi témákat dolgoznak fel. A kiállítás értelmezéséhez felhasználták a mesterséges intelligencia segítségét, amely által visszaolvashatók a történetek. A részletek Botka Ágnestől.
6: Ez az európai projektum másfél éve tart Erasmus név alatt. A partnerek a Csáktornyai Kultivátor Egyesület, a Pucsko Otvoreno Uccsiliste, ugyancsak Csáktornyáról, a Pomurje Horvát Egyesület és az Újvidéki Városi Könyvtár. A projektum vezetője a Kultivátor Egyesület, amely a Duna, a Dráva és a Mura folyó mentén élő 60 évnél idősebb emberek történeteit gyűjtötte be. Nekünk partnerként 20 történetet kellett rögzítenünk. Ezek zömét itt Lendván találtuk meg, de kiterjesztettük ezt a teljes Muravidékre. Nagyon szép történetekre találtunk, mert Lendva három patak és egy folyó mellett fekszik. Ilyen nincs máshol, de sajnos mi ezeket a lehetőségeket még nem tudtuk idegenforgalmi szempontból értékesíteni. A mi feladatunk az volt, hogy felvegyük ezeket a történeteket hanganyagként, amiket továbbítottunk a projektum vezetőjéhez, aki ezeket a szövegeket lefordította és átírta. A mesterséges intelligencia segítségével 36 rövid történet született meg, amely megszerkesztette a szövegeket, és ezekhez válogatott össze fotókat, amelyek a kiállításon láthatók.
5: Mondta egyebek közt a megnyitón Gianino Kutnyák, a Pomurje HKD elnöke. A továbbiakban kihangsúlyozta, hogy a történetek a pályázatokon azért voltak konkurensek, mert elsősorban különböző tájszólásban szólalnak meg, és a mesterséges intelligencia tárháza gazdagodott ezekkel a kifejezésekkel. Ebben látja a projektum jelentőségét. A látogatóknak július 31-ig lesz lehetőségük olvasgatni a régi idők történeteit, amelyek nem csak egykor elfelejtett szokásokról, hanem egészen más éghajlati körülményekről, vagy éppen olyan természeti jelenségekről is szólnak, mint amilyen a Tisza folyó virágzása.
7: Batikolás, fafaragás, csuhézás, festés, és még sok más érdekes foglalkozás várta azokat az iskolásokat, akik a héten a kézműves alkotótábort választották. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet által szervezett tábor második állomása a Hosszúfalusi Vadászház. A közel 30 résztvevő nem csak a kézügyességét fejlesztheti, hanem sokat játszik és barátkozik is. Az ötnapos táborról Szőke Krisztina készített riportot.
8: Lisa vagyok, és 7 éves, és azért jöttem, mert szeretek kézműveskedni, és nagyon tetszik, minden évben el szoktam menni. Csináltam nagyon sok mindent, de nekem a mindközül az agyagadás volt a legjobb. Most fából készítünk, a többiek megcsinálnak kukoricacsuhából angyalokat, másikak pedig megalapácsolnak ilyen kis darabokat, amikkel így ilyen minta jön ki.
9: Mit készítettél agyagból?
8: Egy világító tornyot.
9: Hogy készült ez a torony?
8: Háromféle sáblon, egy kör, egy kis téglalap és egy nagy kocka, és a kockát össze kellett rakni fölülre a kört, és aztán a kisebbet azt ráraktuk, és úgy.
10: Én Farkas Tára vagyok, 9 éves, és azért jöttem a táborba, mert ugye ez 4. vagy 5. osztályig van, és ezen az éven leszek 5.
9: Mi az, ami tetszett neked?
10: Amikor festményeket csináltunk. Először leszelotejpeztük ilyen vonalakkal, azután befestettük azokat a helyeket, ahol nem szelotejpeztük le, és akkor, amikor ez kész volt, akkor a szelotejpet leszedtük, és ott, ahol rajt volt a szelotejp, ott fehér vonalak voltak, ott pedig, ahol befestettük, ott pedig be volt festve.
9: Mesélte lelkesen a kézműves tábor 2 résztvevője. A kis alkotók örömmel osztották meg velünk, mi mindennel foglalkoztak. Halljunk is még néhány iskolást.
11: Én Kaszás Hanna vagyok, 8 éves, és azért jöttem a táborba, mert szeretek kézműveskedni.
9: Mi tetszett neked eddig a leginkább?
11: Amikor világító tornyot csináltunk a agyagból, és azt, mikor még fog szárolni, hazavisszük, és majd betesszünk egy gyertyát, és majd világítani fog.
12: Én Kovács Lucia vagyok, 9 éves, jövőre leszek 5. Én is nagyon szerettem a festményeket, amikor leszelotejpeztük, és befestettük, és akkor, amikor megszáradt, akkor ezeket a szelotejpeket lehúztuk. Meg az is tetszett, amikor ilyen szegeket vertünk bele egy fadarabba, és akkor ez egy formát alkotott, és akkor így körbehúztuk pamukkal.
13: Én vagyok Tukszár Anna, 6 éves vagyok. Nekem is a legérdekesebb a festmény volt.
14: Én Kaszás Násztia vagyok, ezen az éven megyek 6. osztályba. Azért jöttem ebbe táborba, mert nagyon szeretek én is kézműveskedni, meg most már 5. éve itt vagyok, úgyhogy mindig tetszett, hogy mit csinálunk, és nekem legjobban tetszett szerintem minden, vagy pedig a batikolás, amikor különböző színekkel befestettünk ilyen kendőket, és ma biztos csinálunk valamit ezekből a kendőkből, meg pollót is lehetett festeni, vagy rövidnadrágot.
9: Mesélték a lányok. A Hosszúfalusi Vadászháznál ma a fafaragás fortéjait is megismerhették a fiatalok. Leventének mégis egy másik foglalkozás nyerte el a tetszését. Hogy melyik is?
15: Amikor kaptunk egy kalapácsot, meg szöget, aztán ütöttük bele, aztán utána meg fonallal körbe díszítettük.
9: Milyen mintában alakítottad ki ezeket a szögeket?
15: Hát van kutya, meg világító torony, de én világító tornyot választottam.
9: Botonnak pedig a következők tetszettek.
16: Az agyagom, világító torony, meg a szögelés.
9: A fafaragás mennyire nehéz munka, mit kell itt csinálni?
16: Hát tőzával meg kell rajzolni egy mintát, aztán ki kell kalapálni, mint a X-hobokat csinálják, valamilyen szöggel, meg kalapáccsal, vagy pecsétakóval, vagy úgy nézett ki.
17: Az ujjai mindenkinek épek és egészek?
16: Igen.
9: A hosszúfalusi kézműves alkotótábor 5 napját Tóth Andrea, a szervezőintézmény kézművese foglalta össze.
18: A gyerekek szép számmal összegyűltek idén is, 30 körüli létszámmal vannak jelen. Idén a foglalkozásokat is elég sűrűre tudtuk összehozni, tehát eléggé választékos, mindenféle szakmával meg tudnak ismerkedni. Festettünk, batikoltunk, a vesszőből szappantartót, csuhéból, agyagból világítótornyot készítettek, fafaragás, fagrafikákat, a gyöngyökből bróst, mézes kalácsot, vászonzsákot festettek, bőrkarkötőt, és táncoltak is egy kicsit, néptáncot tanultak egy nap. A záró napon pedig egy kicsit ilyen sportosabb játékos, közösségi játékok lesznek a focipályán.
17: Mik a tapasztalatok eddig? Melyik foglalkozás volt az, ami talán a legjobban megragadta a gyerekeket?
18: Talán a bőr, az agyagolás érdekelte őket, amivel ritkábban találkoznak. De nagyon szeretnek rajzolni, és meg a foci is nyerő.
9: Mondta Tóth Andrea. A táborról, amelynek köszönhetően a gyermekek a felbecsülhetetlen tudás mellett számos élménnyel is gazdagodnak, bővebben kedden 17 óra után hallhatnak.
7: Az elmúlt hétvégén rendezték a 8. nemzetközi Kids Tour of Slovenia utánpótlás országúti kerékpáros körversenyt. Az erős nemzetközi mezőnyben a fiúk U17-es korosztályában, a KK Tropóci színeiben a csentei Lebar Denis állt rajthoz. A fiatal kerékpározó Szabó Rudolfnak nyilatkozott az idei versenyről.
19: A tavalyi évhez képest idén sokkal jobban sikerült Lebar Denis számára a Kids Tour of Slovenia utánpótlás kerékpárverseny, hiszen a kiváló 10. helyen zárta a 4 szakaszból álló versenyt. Ezzel a második legjobb szlovén volt az összetettben az U17-es korosztályban. Az utolsó 64 kilométeres szakaszt a győztes idejével zárta Denis. Kategóriájában 2 magyar siker született. A nemzeti válogatott tagja Burgermeister Oliver nyert honfitársa Molnár Ágoston előtt.
20: Hát én nagyon meg vagyok elégedve a 10. helyen, mert ilyen nyílt mezőny volt, és úgy gondolom nagyon nagy volt a konkurencia, és a szlovénok között is végül a 2. helyet értem el. Az is számomra nagyon nagy siker.
19: Tehát jól alakult számodra a verseny első része, kicsit a hajrában történt egy-két dolog, ami nem úgy jött ki, ugye volt egy bukásod a végén, ugye?
20: Ja, de szerintem az se volt olyan rossz dolog, mert nem veszítettem semmi időt a végén abban az etapban sem, de az első rész pedig nagyon-nagyon jó sikerült.
19: Milyen volt az idei verseny a tavalyihoz képest, tehát a pályák változtak a 2025-ös évhez képest, vagy maradt egyforma?
20: A pályák egyformák maradtak, de a konkurencia sokkal nagyobb volt.
19: Kategóriádban voltak a legtöbben, ugye 121-en, tehát akkor ilyen szempontból is boldog vagy, hogy ilyen sok versenyző előtt tudtál végezni.
20: Ja, ez nagyon nagy siker, nagyon boldog vagyok.
19: Milyen volt a hegyi befutó, ugye a 2. etap?
20: A hegyi befutó az nem volt éppen meredek part, azért nagyobb csoport érkezett együtt a célba, a 20-an végül, és szerintem számomra picit túl rövid volt a part, hogy valami különbséget lehetne csinálni, de ott is 6. voltam, avval is nagyon meg vagyok elégedve.
19: A kritérium a városban ott ez kicsit lútri volt, ugye, a 3. etap akkor délután aznap, szombaton.
20: Ja, oda nem sikerült bejutnom, mert voltak kvalifikációk is, és mindig egy pici meghiányzott, de szerencsére ottan nem lehetett sok időt veszteni.
19: Az idei verseny rendkívül szoros volt, hiszen a 10. Lebar Denis hátránya is mindössze 70 másodperc volt a győztes idejéhez képest. A csentei bringás idén utoljára indulhatott a Kids Tour of Slovenia versenyen. Mint mondta, nagyon sokat tanulta az évek során a megmérettetésen. Számára a szezon most Pokljukán folytatódik.
20: Ja, nagyon sokat, sok tapasztalat, hogy hogyan kell versenyezni ilyen nagyobb versenyekben, mikor több versenyző van, és a taktikára is nagyon jó volt, mert itt mégis jobb versenyzők voltak, és picit máshogy kellett versenyezni. Mostant 2 hét múlva lesz egy versenyen Pokljukán, akkor még augusztus előtt még egy Ljubljanába, akkor pedig picit pihenünk.
19: A 8. alkalommal megrendezett Kids Tour of Slovenia mára Európa egyik legjelentősebb utánpótlás kerékpár versenyévén nőtte ki magát. Az idei viadalon már 450 fiatal állt rajthoz, ami több mint kétszeres a 2018-as első verseny 200 fős mezőnyének. A résztvevők Európa számos országából, sőt Ázsiából is érkeztek. A helyszín Novo Mesto, Kostanjevicana Körki és Sentjernej volt. A verseny igazgatója Srečko Glivar szerint a Kids Tour of Slovenia ma már nem csupán egy sportesemény, hanem olyan közösség, ahol a fiatal tehetségek nem csak a győzelemért küzdenek, hanem a sportszerűség, a barátság és a kölcsönös tisztelet értékeit is megtapasztalják. Hozzátette, a kölcsönös tisztelet értékeit is megtapasztalják. Hozzátette, a szervezők évről

hiszen most kezdek csak felocsúdni még. Mindig reméltem, hogy véget ér a bánat, de hogy megtör.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Podgyász. Úti célok turista szemmel. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Mai utazásunk során a Balaton nyugati térségébe látogatunk, ahol két különleges települést is felkeresünk. Az egyik a Balaton fővárosaként emlegetett Keszthely, a másik pedig a Dunántúl egyik legszebb várával büszkélkedő Sümeg. Első pillantásra talán nagyon különbözőnek tűnnek, mégis sok minden összeköti őket. Gazdag történelmük, épített örökségük, és az a különleges hangulat, amely miatt évről évre turisták ezrei keresik fel őket. Mai úti társam és idegen vezetőnk Borsos Flóra. Szia Flóra, köszöntelek a podgyászban.
2: Szia Inesz, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Útunkat szerintem kezdjük Keszthelyen. Sokan a Balaton fővárosának nevezik ezt a várost, de mitől vált ilyen fontos kulturális központtá?
2: Igen, méghozzá méltán viseli a Balaton fővárosa címet, hiszen évszázadok óta meghatározó szerepet tölt be a térség kulturális és szellemi életében. Ebben nagy szerepe volt a Festetics családnak, akik nem csak a város fejlődését támogatták, hanem olyan intézményeket is létrehoztak, amelyek országos jelentőségűvé tették Keszthelyt. Gondolok itt például a Georgikon megalapítására, ami Európa első felsőfokú gazdasági tanintézete volt. De hát ugye a leghíresebb látnivalót a Festetics kastélyt is meg kell említeni, ami hozzájuk fűződik, illetve a Helikon ünnepségek hagyományát is. Emellett Keszthelyen gazdag múzeum és kulturális kínálat várja a látogatókat, és hát a különlegességét az adja Keszthelynek, hogy a történelmi örökség mellett találkozunk ezzel a tóparti életmóddal, úgyhogy megfelelő úti cél azoknak, akik szeretik a történelmet, a művészeteket és a vízparti kikapcsolódást is.
1: Említetted a Festetics családot. Keszthely neve szinte összefort a család nevével. Milyen örökséget hagytak maguk után?
2: Hát, ahogy említettem, az egyik legismertebb emlékük az természetesen a Festetics kastély, amely Magyarország egyik legszebb barokk kastélya, de ennél jóval többről van szó. A család kiemelt figyelmet fordított az oktatásra, a mezőgazdaság fejlesztésére és a kultúra támogatására, úgyhogy, ahogy már ezt is említettem, nekik köszönhető például a Georgikon megalapítása is. Emellett könyvtárakat hoztak létre, támogatták a tudományos életet és a művészeteket. A Helikon ünnepségekkel pedig a kor legjelentősebb magyar íróit és költőit hívták Keszthelyre. Úgyhogy szerintem ez egyértelműen megmutatja, hogy a Festetics család örökségében nem csak épületeket kell keresni, hanem nagyon gazdag szellemi örökséget is.
1: Megemlítetted a könyvtárat. Van itt egy különleges könyvtár, az a Helikon könyvtár. Miért számít ez különleges könyvtárnak?
2: Azért, mert Magyarország egyik legjelentősebb épségben fennmaradt főúri könyvtáráról beszélünk. A Festetics család évszázadokon át tudatosan gyarapította az állományát, így ma több tízezer kötetet őriz, és köztük vannak igazán ritka, több száz éves könyvek is. Ami igazán lenyűgöző az az, hogy nem csak a könyvek maradtak fenn, hanem a könyvtárterem is szinte eredeti formájában látható, úgyhogy ha belépünk, akkor megjelenik vagy megelevenedik a 18-19. Század világa, de az is érdekes, hogy hogyan maradhatott fenn ez a könyvtár, és hogyha megengeded, akkor el is mondom. A gyűjtemény menekülése az annak köszönhető, hogy miután a szovjet csapatok 1945. március 30-án megszállták Keszthelyt, a szovjet városparancsnok a Festetics család alkalmazottainak közbenjárására befalasztatta a könyvtárat és a mellette lévő néhány helyiséget. Így a könyvtárterem és kincsei nem estek áldozatul a fosztogatásnak. Kár az mindössze annyi született, hogy a könyvtár ablakán becsapódó lövedék megsemmisítette a terem közepén álló íróasztalt, és a szétcsapódó repeszek mindegy 30 darab könyvön hagytak nyomot. Úgyhogy így menekült meg a könyvtár, 1948-ban pedig állami tulajdonba került. Ugye az Országos Széchenyi Könyvtár kezeli, ekkor kapta a Festetics György által szervezett írótalálkozók emlékére a Helikon nevet.
1: És ugye említettük már az előbb ugye a Festetics kastélyat. A kastély mellett maga a város is nagyon hangulatos. Ha valaki először érkezik Keszthelyre, akkor mit érdemes megtekinteni, illetve merre induljon?
2: Ha valaki először jár Keszthelyen, akkor a sokat emlegetett Festetics kastélynál érdemes kezdeni, hiszen ez a város legismertebb, legpompásabb látnivalója, és innen egy sétával hamarabb történelmi belvárosba találhatjuk magunkat, ahol műemléképületek, kávézók terasza várja a látogatókat. A belvárosból pedig, hát hogyha a Kossuth úton folytatjuk az utunkat, akkor a Balatoni Múzeumhoz jutunk, hogyha pedig a Helikon Park felé vesszük az irányt, akkor nagyon hamar a Balatonparton találjuk magunkat. A parkban is érdemes sétálni, hiszen óriási fák, gyönyörű zöld környezet várja a látogatókat. A Balatonpart pedig hozza azt a balatoni életérzést, amit mindenki keres.
1: És a Balaton közelsége mennyire határozza meg a város mindennapjait?
2: Hát nyilván elkerülhetetlen és meghatározza, ugye nem csak a turizmus szempontjából, hanem a helyiek mindennapjai szempontjából is. Most gondolok itt arra, hogy rengeteg rendezvényt és szabadidős tevékenységet, lehetőséget rejt magába a tó is. Nyáron természetesen a strandolás, a vitorlázás és a hajókirándulások kerülnek előtérbe, de nagyobb szerepet kap a kerékpáros turizmus is. Keszthely ugyanis a balatoni Bringa körút egyik fontos állomása, úgyhogy sokan két keréken érkeznek a városba, és innen indulnak tovább felfedezni a tó környékét. De a Balaton egész évben vonza a látogatókat, úgyhogy nem csak nyári szezonban él a város, de meg kell szerintem említeni, hogy idén télen, amikor befagyott a Balaton, nagyon-nagyon hosszú idő után, rengetegen érkeztek jégkorcsolyázni, fakutyázni, egy ilyen igazi régi, mondjuk úgy, hogy hagyományos téli képet láthatott a közönség, aki arra járt.
1: És a beszélgetésünk elején említettél egy pár múzeumot. Keszthelyt nem csak a Balaton fővárosának, hanem gyakran a múzeumok városának is nevezik. Melyeket emelnéd ki?
2: Keszthely valóban híres a múzeumokról, és aki a múzeumok miatt érkezik ide, vagy a kultúra miatt, annak rengeteg lehetősége van válogatni közöttük. Elsőként természetesen a legnagyobbat és a számomra legérdekesebbet, a Balatoni Múzeumot emelném ki, amely átfogó képet ad a Balaton természeti világáról, történetéről és a környék néprajzáról, de szó esik a balatoni sportokról, emellett több időszakos kiállítása is van, vagy időszakos kiállítást is megtekinthetünk a múzeumban. Közöttük például a balatoni retrót, ami még jövő áprilisig megtekinthető, és egyébként nem olyan régen nyílt, ahol nyilván a balatoni retro világban repítik vissza a fiatalkorok nyaralásába a látogatókat, már aki akkor volt ugye fiatal, többieknek pedig esetleg egy érdekes kor lenyomata lehet. Emellett megemlíteném, hogy a Balatoni Múzeumban itt a balatoni halak és a mindenféle érdekesség mellett van egy állandó kiállítás, méghozzá a Halápi János emlékszoba, és hogy én ezt miért említem meg? Azért, mert ez az úr Porszombatról származik, ami ugye itt van nem messze tőlünk. Mégse tudjuk, hogy ő itt született, vagy innen indult a hosszú útjára, amivel egyébként Párizsig eljutott. Emellett ugye tudjuk, hogy most az idei évben ünnepeljük, vagy inkább emlékezünk az 1956-os forradalom és szabadságharcnak az évfordulójára, úgyhogy elmesélném, hogy a Balatoni Múzeumban látható a szabadságszobor, vagy közismert nevén a fehér ember, amiről azt kell tudni, hogy Magyarországon és az egész világon az elsőként felállított szobor volt az 1956-os forradalom áldozatainak az emlékére, és ez a Keszthelyi főtéren állt. Ez egy 5 méter magas a talpazaton álló gipsz szobor volt, amelyet Marinkai István készített, és ideiglenesnek szánták, tehát ez egy későbbi márvány vagy bronz figura előképe volt. Az emlékművet, és most figyeljünk, 1956. november 1-én avatták fel, és a forradalom leverése után több mint 2 hónapig a helyén maradt. Csak hát 1957. januárjában még az angol rádió is nagyra értékelte ezt a műalkotást, emiatt a katonaság eltávolította a helyéről. Úgyhogy a festet is kastélyban elrejtve maradt, majd végül is a Balatoni Múzeumban őrzik az utókornak, ahol jelenleg is megtekinthető, de egyébként a főtéren készült egy állandó szobor ennek a szobornak az utódaként, vagy emlékeként, amit 2006-ban állítottak.
1: Vannak valamilyen különleges gyűjtemények is itt Keszthelyen, amiket esetleg a múzeumokban találhatunk?
2: A Festetics kastélyban több állandó kiállítás is várja a látogatókat. Ugye a Helikon könyvtár az egyik nagy különleges gyűjtemény, amit említettem, de emellett mindenféle főúri enteriőröket bemutató kastélymúzeum és hintó kiállítás is várja a látogatókat. Emellett érdemes felkeresni a Georgikon Majort is, ahol egy interaktív múzeum mutatja be a hagyományos gazdálkodást, az egykori mezőgazdasági eszközöket. Szintén különleges helyszín az Amazonház látogatóközpont, ami bemutatja a hajdani főúri utazások, úti kalandok, szárazföldi vízi és légi közlekedésnek az eszközeit. De olyan különleges gyűjtemények is megtalálhatóak a városban, mint például a Marcipán Múzeum, vagy a Nosztalgia és Gics Múzeum.
1: Mivel ugye nem áll rendelkezésünkre nagyon sok idő, ezért most azt ajánlom, hogy egy másik városba utazunk, amit már ugye megemlítettünk így a beszélgetésünk elején. Ugye Keszthely a főúri eleganciáról és a Balaton nyugodt hangulatáról mesél. Néhány kilométerrel arrébb azonban egészen más világ vár bennünket. Már messziről feltűnik a Sümegi vár, amely a város felé magasodik. Miért vált ez a vár a Dunántúl egyik legismertebb erődjévé?
2: Valóban, Sümegen egészen más hangulat fogad bennünket, mint Keszthelyen. Még Keszthely, ahogy te is említetted, a főúri eleganciát idézi, addig Sümeg a középkor világába repít vissza. Az említett város fölé magasodó vár a Dunántúl egyik legjelentősebb középkori vára. Ez a 13. században épült, és évszázadokon át fontos védelmi szerepet töltött be. Különösen a török hódoltság idején, amikor a püspökség egyik legfontosabb központja lett, erről majd kicsit később beszélünk. Stratégiai fekvése miatt egyébként kiválóan ellenőrizte a környéket, erős falainak és természetes adottságainak köszönhetően pedig hosszú időn át sikeresen ellenállt az ostromoknak.
1: És mit láthat ma az a látogató, aki felkapaszkodik a várba?
2: Hát a lenyűgöző panoráma, ami azt hiszem egyértelmű, de emellett egy ilyen igazi időutazásban vehet részt az, aki felkapaszkodik erre a dombra. A várat az elmúlt évtizedekben egyébként gondosan helyreállították, így ma bejárhatók a várfalak, a bástyák, a kápolna, a püspöki rezidencia és számos kiállítás is. A látogatók megismerhetik a középkori vár mindennapjait, a fegyvereket, a hadviselést és a korabeli mesterségeket is. A vár egyik legnagyobb vonzerejét pedig a látványos lovagi tornák és történelmi bemutatók jelentik, amik különösen a családok körében népszerűek, mert egyébként minden korosztályt szórakoztatnak, és ahogy említettem, a vár tetejéről csodálatos kilátás nyílik a Balaton felvidékre és a környező tájra.
1: Említetted a lovagi tornákat. Mitől olyan népszerűek ezek a programok?
2: A tornák népszerűségét az adja, hogy nem csupán bemutatók, hanem valódi élményszínházi produkciók is. Tehát a látogatók nem egy statikus előadást látnak, hanem egy látványos zenével, jelmezekkel és történeti elemekkel átszőtt középkor világba csöppennek. A lovagok párviadalai, a fegyverek csörgése, a lovak mozgása és a korhű hangulat együtt teremtenek egy olyan atmoszférát, amely könnyen magával ragadja a közönséget, és ahogy mondtam, ez a program minden korosztály számára élvezhető, a gyerekektől a felnőttekig mindenki talál bennük valami izgalmasat, úgyhogy esetleg, hogyha valaki ezt most tanulja az iskolába, akkor Sümegen a történelem az nem csak egy száraz tankönyvi anyag lesz, hanem megelevenedve is meg tudják nézni azt, hogy hogy zajlottak ezek a csaták.
1: Sümeg azonban nem csak a váráról híres, Milyen szerepet játszottak a veszprémi püspökök a város fejlődésében?
2: Sümeg történetében a veszprémi püspökök meghatározó szerepet játszottak, hiszen a város az hosszú időn át a püspökség egyik legfontosabb központja volt. Különösen a török hódoltság idején került előtérbe Sümeg, amikor Veszprém több alkalommal is veszélybe került, és a püspökök ideiglenesen ide helyezték át a székhelyüket. Ennek köszönhetően a vár nem csak katonai erődként, hanem egyházi és közigazgatási központként is működött. A püspökök jelenléte pedig jelentős fejlődést hozott a városnak, hiszen egyrészt megerősítették a várat, támogatták az építkezéseket, és ezzel is hozzájárultak ahhoz, hogy Sümeg a környék egyik meghatározó településévé váljon. Ennek az egyházi jelenlétnek a mai napig látványos emlékei vannak a városban, például a templomok. Köztük egyébként kiemelkedik a barokk stílusú püspöki palota kápolnája és a belváros templomai, de egyébként ezek az épületek nem csak a vallási szempontból fontosak, hanem kulturális és művészeti szempontból is, és úgy gondolom, hogy végül is ezek jól megmutatják, hogy Sümegen az egyházi élet az szorosan összefonódott a városnak a fejlődésével.
1: És ugye Sümeget nagyon sokan látogatják, de van olyan épület vagy hely, amelyet kevésbé ismernek a turisták? Pedig érdemes lenne felkeresni?
2: Igen, hát Sümegen mindenki a várba megy, meg a lovagi tornákra szerintem. Úgyhogy azt mondanám, hogy tegyünk egy sétát a belvárosba, és mindenképpen látogassuk meg a püspöki palotát és annak a környezetét. Ugye itt nem csak az épület érdekes, hanem hangulatos udvar és egy fajta történelmi millió is várja a látogatókat. Sokak számára rejtett kincs a városnak a kisebb templomainak a környéke is, illetve külön figyelmet érdemel a kisfaludi ház is, amely a magyar irodalomtörténet egyik alakjának, ahogy a nevében is benne van, Kisfaludi Sándor költőnek a szülőháza, és emléket állít a fontos irodalmi alakunknak, és ezzel is közelebb hozza a reformkori irodalmi életvilágát a látogatókhoz.
1: Nyáron mindkét város megtelik élettel. Milyen programokat ajánlanál azoknak, akik ebben az időszakban érkeznek?
2: E hónap végén kerülnek Keszthelyen megrendezésre a bornapok, de emellett a nyár folyamán a Festetics Kastély parkjában szabadtéri színházra is sor kerül. Emellett számos koncertet is meglátogathatunk, úgyhogy érdemes ellátogatni a város honlapjára, ahol tájékozódhatunk. Sümegen e hétvégén a Nemzeti Lovas Színház a Tróját adja elő, de ajánlom az említett várjátékokat, a lovagi tornákat, és természetesen itt is számos koncertre sor kerül a nyár folyamán.
1: És akár a Balaton partján sétálunk, akár egy várat fedezünk fel, előbb-utóbb biztosan megéhezünk. Milyen helyi ízeket érdemes megkóstolni ezen a vidéken?
2: Ha a Keszthely és Sümeg környékén járunk, akkor érdemes a klasszikus balatoni fogások mellett a zalai ízeket is felfedezni. Ugye még mindig nem járunk messze otthontól. Nyilván a Balaton partján kihagyhatatlanok a frissen készült halételek, de ha egy kicsit bejebb indulunk, akkor jöhet a dödölle vagy a vadételek, esetleg vásárolhatunk helyi termelőktől származó sajtokat, lekvárokat vagy mondjuk mézeket is. A Balaton partján, illetve a környékén az édes szájúakat a kézműves fajlaltozók is várják, de természetesen hagyományos cukrászdák is kínálnak ízletes megállókat. A jó hír az az, hogy ma már nem kell találomra keresgélni, hiszen létezik a balatoni gasztrotérkép, ami összegyűjti a tó környékének legjobb éttermeit, borászatait, cukrászdáit, termelőit és gasztronómiai élményeit, úgyhogy ismét csak arra buzdítok mindenkit, hogy indulás előtt fölött böngészte át az interneten ezt a gasztrotérképet, és akkor ez alapján keresse meg a következő éttermet vagy cukrászdát, ahol étkezni fog. Egyébként ez a balatoni gasztrotérkép több vendéglátóhelyen is megtalálható prospektus formájában, úgyhogy járjunk nyitott szemmel, hogyha esetleg nem vagyunk az internetnek a hívei, vagy nem szeretnénk folyamatosan a telefonunkat böngészni a nyaralásunk alatt.
1: Flóra, szerintem mindkét településnél a fontosabb látnivalókat, fesztiválokat említettük, így mielőtt elköszönnénk, szeretném elkérni a mai adás titkos tippjét. Ha egyetlen helyet ajánlhatnál a környéken, amelyet nem mindenki ismer, akkor melyik lenne az?
2: Hát nézzük meg a Csiga Parlamentet. Ugyanide nem fogunk bemenni, de legalább kívülről megnézhetjük. A Csiga Parlament szót hallva nem kell mindjárt lassan dolgozó honatjainkra gondolni. Keszthelyen ennek a szónak más jelentése van. De hogy mi is az? Vagy hogy mi ennek a parlamentnek a története? Miskei Ilonka néni 1975-től 14 éven át 4,5 millió pannontengeri csigaházának a felhasználásával építette a budapesti parlamentnek a makettjét, amely így a világon egyedülálló. Az országházának díszítéseit utánozva válogatta össze a több millió éves őstengeri maradványokat, és az így készült egyedi alkotást 1999-ben adományozta a Viselettörténeti Múzeumnak, azután, hogy közel 15 évig egy Komárom megyei kisfalú házaiban, pajtáiban és ójaiban pihent kilátástalanul, vagy porosodott ez a nagyszerű alkotás.
1: Mai utazásunk során két különböző, mégis sok szállal

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

Monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédekhöz, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd megveled a fáradt fémboló vándormadár. Mi mást is tehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kis diák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon.

szakadok, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibáz a falhoz, állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszadik, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy? Körülöttem halott vélt történetekből, ők határoznak meg. Van, hogy megszeretgetnek, majd eldobnak, mert miért vagyok másé, hogy igazi maradja.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Műsorunkban ezúttal a Lendava Travel utazási iroda tapasztalatain keresztül mutatjuk be, hogyan változnak az utazási szokások, és milyen trendek alakítják ma a turizmust. Szó lesz az utazási kedvről, a foglalási szokásokról, valamint arról is, mire figyelnek leginkább az utazók a döntéseik során. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

Már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.